0: A héten ismét szakmákkal ismerkedhettek a fiatalok a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs táborában. A Jó Pálya táborba ezúttal is 6. és 7. osztályos továbbtanulás előtt álló diákokat várták. A 22 résztvevő többek között gumit cserélt, épített, mért, tortát készített és terített, valamint pénztárgépet is kezelhetett, így közvetlen élményeken keresztül kaphatott ízelítőt különféle szakmákból. A táborozók a hét során több középiskolát is felkerestek, köztük a Szegye, a Kemény, a Közgi, az Evangélikus, a Vízmű és a Keri intézményeit. Nem csak megtekinthették a tanműhelyeket, hanem játékos feladatokat is kaptak. A kamara szakképzési osztályvezetője Mészárosné Szabó Anna elmondta, a diákok minden helyszínen kipróbálhatták, milyen feladatok várnak az adott szakmák tanulóira. Hozzátette, hogy a délutánokat a táborbázisán egy Békés Csabai hotelben töltötték, ahol korábbi táborozók, ma már középiskolások várták őket játékos programokkal. A fiatalok tőlük hitelesen hallhatták, hogy milyen a középiskolai élet, hogyan működnek az intézmények közösségei és milyen a kapcsolat a tanárokkal. A táborban nem csak szakképző intézményekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, szakemberek is meséltek a hivatásukról. Dietetikus, állatorvos, mentőtiszt, ügyvéd és humán erőforrás menedzser is válaszolt a diákok kérdéseire. A szervezők célja az volt, hogy a gyerekek minél több területet lássanak, és könnyebben megtalálják a számukra megfelelő középiskolát. Mészárosné Szabó Anna hangsúlyozta, hogy fontos minden gyermek érdeklődésének és képességének megfelelő irányt válasszon, a döntést pedig a szülőkkel közösen hozza meg. Mint mondta, a Jó Pálya tábor ebben nyújt segítséget, és nagy népszerűségnek örvend a diákok és a szülők körében is. A program a minisztérium támogatásának köszönhetően ingyenes, a résztvevőknek csupán a napi négyszeri étkezés költségét kell fizetni. Idén is folytatódik a tavaly nagy sikerrel debütáló Strandom program sorozat, az Aktív Fiatalok Egyesülete. A Békés Csabai Aktív Fiatalok Egyesülete a nyár folyamán tematikus strandélményekkel, sportbajnoksággal és közösségi programokkal várja az érdeklődőket az Árpád-fürdőben. Még tavaly két alkalommal rendezték az eseményt, idén már 3 időponttal készülnek. Júniusban, júliusban és augusztusban is benépesül a fürdő. A most szombati program a retro Miami hangulatát idézi meg pálmafás dekorációval, zenével és egésznapos nyári kikapcsolódással. A szervező egyesület tagja Leszko András elmondta, hogy 3 pályán zajlanak majd a mérkőzések, strandröplabda, strandfoci és lábtengó versenyekkel. Hozzátette, hogy szépen gyűlnek a csapatok és bárki bejelentkezhet. A regisztráció kizárólag a sportprogramokra vonatkozik, aki pedig csak kikapcsolódni érkezik, a jegypénztárnál jelezheti, hogy a strandon rendezvényre jött, így kedvezményes belépőt kap. A strandon azok számára kínál programokat, akik nem szeretnének versenyezni. Frissítő italok, street food, zene és egész napos nyári hangulat is várja a látogatókat. Kijelölt hűsülőhelyek segítik a lakosságot a hőségriadó idején Békés Csabán is. A tartós meleg és a hőségriadó idején több klimatizált közösségi helyszín is rendelkezésre áll a városban, ahol a lakosság hűvös környezetben tölthet el néhány órát, felfrissülhet és védelmet találhat a legforróbb időszakban. A kijelölt helyszínek között bevásárlóközpont, sportlétesítmény és több egyházi épület is szerepel, amelyek a hőség idején nyitva állnak az érkezők előtt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel. Azt javasolják, hogy mindenki kerülje a tűzőnapot, különösen a déli órákban, és fokozottan ügyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, akik számára a hőség különösen megterhelő lehet. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Gyenge termés eredményekkel indult az aratás Békésben. Esti közösségi futással ünnepelték Szent Iváni jelét Békés Csabán. Újra elindult a közlekedés biztonsági jelzőtábla kampány. Váratlan turisztikai trendekről számoltak be a Csabai Vállalkozói Fórumon. Már is mondom a részleteket. Beindult az aratási szezon Békésvár megyében. Az őszi árpa betakarítása már zajlik, és több helyen a búzát is megkezdték aratni. Bár a gépek felkészülten

terméseknél még az önköltséget sem fedezi. Hozzátette, hogy a modern hibridek akár 7-9 tonnát is tudnának hektáronként, és legalább 70-80 ezer forintos árra lenne szükség ahhoz, hogy a termelés nyereséges legyen. A globális piaci hatások miatt azonban az árak a helyi hiány ellenére sem mozdulnak. A búza betakarítására a napokban indult teljes erővel, mivel az aszály miatti növények idő előtt leszáradtak. A mennyiség mellett a minőség is kérdéses. Kozsuk Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békésvár megyei elnöke arról beszélt, az árpa megyei átlaga alig maradt 4 tonna alatt, a búza pedig ennél is rosszabb lesz. A mostani csapadékosabb időjárás tovább rontja a beltartalmi értéket, ami a felvásárlási árakra is negatívan hat. Úgy fogalmazott, hogy gyenge termésátlag és gyenge árak mellett nagyon nehéz év vár a gazdákra. A termelők ugyanakkor műszakilag felkészültek, új gépekre nincs lehetőség, ezért a meglévő állomány karbantartására koncentrálnak. A vármegye több pontján, így Orosházán, Kígyóson, Kondoroson és Békéscsabán közösségi gépszemléket tartottak a katasztrófa védelem bevonásával, hogy kiszűrjék a tűzveszélyes hibákat. A nappóban érkezett eső a kalászosokon már nem segített, sőt késlelteti a betakarítást. Ugyanakkor a tavaszi vetési növények, a kukorica és a napraforgó számára életmentő volt a helyenként, 5, de akár 50 mm közötti csapadék. A kritikus helyzetben lévő gazdáknak mentővet jelenthet a kárenyhítési alap. Kossuth Kornél emlékeztetett, azok, akik a területalapú támogatásnál jelezték részvételüket, és a betakarítás előtt legalább 15 nappal bejelentették az aszálykárt, jogosultak a támogatásra. A pontos összegek november-decemberben derülnek ki, de a gazdák bíznak abban, hogy a korábbi fagykárokhoz hasonlóan most is érkezik előleg a likviditás megőrzésére. A békéscsabai BSI futó nagykövetek egy közös esti futással csatlakoztak a Szent Iváni jeléhez kapcsolódó országos program sorozathoz. A 7 kilométeres belvárosi útvonalon amatőr futók mozogtak együtt, az esemény célja pedig a futás népszerűsítése, a rendszeres testmozgás ösztönzése és a közösségépítés volt. A nagy meleg ellenére több mint 30-an jelezték részvételüket. A futók már este 7 óra előtt gyülekeztek a Szent István téren, majd közös bemelegítés után indultak el a belvárosi útvonalra. Tóth László futó nagykövet elmondta, hogy a kijelölt pálya főként a belvárost érintette, az Andrássy út, a Köröspart és a Derkovics sor érintésével tértek vissza a Szent István térre. Hozzátette, hogy a közösség elsősorban amatőr futókból áll, akiket szeretnének összetartani és ösztönözni a rendszeres mozgásra. Szerinte ez a nap jó alkalmat adott arra, hogy a résztvevők futótársakat találjanak maguk mellé. A BSI békéscsabai futó nagykövetei minden vasárnap délelőtt közös futást szerveznek, és a Szent Iváni esemény ötlete is innen indult. Újvári Zsuzsanna futó nagykövet arról számolt be, hogy az év egyik leghosszabb napja kiváló alkalom volt egy esti futásra, amely egyszerre ünnep és a futás népszerűsítése. Elmondása szerint 30 fő jelezte részvételét. A résztvevők között olyanok is voltak, akik rendszeresen csatlakoznak a közösségi alkalmakhoz. Matuz Mihály például arról számolt be, hogy 2 éve fut és ugyanannyi ideje tagja a közösségnek. Nagyon szereti a BSI munkáját és vasárnaponként is rendszeresen részt vesz a közösségi futásokon. Mivel az aznap estére is tervezett futást, természetes volt számára és családja számára, hogy csatlakoznak az eseményhez.

0: ismét meghirdette a figyelje a táblákat, jelezze a hibákat elnevezési kampányát a Békés-Vár megyei rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy a közlekedők segítségével időben feltárják azokat az úrpenti problémákat, amelyek balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak. A rendőrség évente legalább 2 alkalommal kéri a lakosság együttműködését, hogy felhívják a figyelmet a hibás vagy a hiányzó közlekedési táblákra, a nehezen észlelhető útburkolati jelekre, vagy mint az útmenti növényzet miatt romló látási viszonyokra. A kampány aktualitását egy friss lakossági jelzés is erősítette. Egy autós egy közösségi oldalon jelezte, hogy Békéscsabán a Bartók Béla úton egy falombia részben eltakar egy jelzőlámpát. A rendőrség a bejelentés alapján felvette a kapcsolatot az út kezelőivel, és kezdeményezte a belógó ágak visszavágását. A hatóság arra kéri a közlekedőket, hogy a hasonló, a biztonságot veszélyeztető helyzetet tapasztal, fényképpel, pontos helyszín megjelöléssel jelezzék azt a békismbb@gmail.com címen. A beérkező észrevételeket továbbítják az illetékes útkezelőnek, hogy a szükséges beavatkozások mielőbb megtörténjenek. A rendőrség hangsúlyozza, a közlekedés biztonság a közös felelősség, és a figyelmes jelzések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. Elmarad a hétvégére tervezett üzemszünet Békéscsaba belvárosában. A szolgáltató közlése szerint a karbantartási munkálatokat egy későbbi időpontra halasztották. Az eredeti tervek alapján július 26-án pénteken lett volna időszakos áramszünet a Kinizsi utcában és környékén. Az átütemezésnek köszönhetően azonban a villamosenergia ellátás zavartalan marad, így a lakossági fogyasztók mellett a belvárosi intézmények és üzletek is a megszokott rend szerint működhetnek. A szolgáltató a módosított munkavégzés és új időpontjáról később ad majd részletes tájékoztatást. Vállalkozói fórumot tartott szerdán a Békéscsabai Turisztikai Egyesület egy olyan projekt keretében, amelynek célja a turizmusban működő vállalkozások támogatása. A rendezvényen arról is szó esett, hogy Békéscsaba turizmusa az év első hónapjaiban váratlan számokat produkált, miközben továbbra is nagy az érdeklődés a kerékpáros programok iránt. A Vállalkoz okosan a turizmusban című projekt 21,5 millió forintos támogatással valósult meg. Officerné Tóth Zsanett, a Provision Tender Kft. Ügyvezetője azt mondta, a cél a Békéscsaba turizmusában jelenlévő vagy jövőben megjelenő mikro, kis és középvállalkozások, valamint helyi termelők segítése. A program részeként vállalkozói fórumokat, térségi és szakmai találkozókat szerveznek, megújul a turisztikai egyesület honlapja, magyar, angol és román nyelven és új turisztikai kiadványok is készülnek, emellett pályázati tanácsadást is biztosítanak a vállalkozóknak. Opauszki Zoltán, a turisztikai egyesület elnöke arról számolt be, hogy az együttműködési megállapodás alapján kapnak támogatást a csabai önkormányzattól, amely működteti a Szent István téri Turinform irodát. Ismertette az idei turisztikai adatokat is. Az első 4 hónapban 15%-kal csökkent a vendégészakák száma, a tavalyi több mint 18 ezerhez képest idén 15.336-ra. A befolyt idegenforgalmi adó is mérséklődött. Az első 5 hónapban 3600-an keresték fel a Turinform irodát személyesen, telefonon vagy e-mailben, ami szintén visszaesést mutat. Hozzátette, hogy keresik az okokat, hiszen Gyulán eközben növekedés tapasztalható. A kerékpáros programok viszont továbbra is rendkívül népszerűek. Kiemelten kedvelte a 2023-ban az év kerékpárútja címet elnyert Bengheim turista és kerékpárút.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Egyed Zoltán, díszlet és jelmeztervező, szcenikus és látványtervező lesz, aki 2020 óta a színpadi tervezőket, vagy más néven szcenográfusokat, színházépítészeket és technikusokat tömörítő világszervezet, az OISTAT magyarországi elnöke. A 2017-es színháztechnikai világkiállítás kiállítója volt Tajvanon, ahol a Békés Csabai Jókai Színház Karkitémia című darabjába Vámos Zoltánnal közösen tervezett technikai megoldását mutatta be. Beszélgetünk művészi pályáról, sikerekről, különleges tervezésekről, a színpadrendszerek, illetve a technika fejlődéséről, és azt is megtudhatják, hogyan kerül egymás mellé a barokk kulisszaszínpad a képregénnyel. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a színházművészet. Az elmúlt közel 500 évben jelentős fejlődés történt a színpadtechnikában. A 16. században kezdődő fejlesztések csúcspontja a mindent elrejtő barokk kulisszaszínpad, melyet 1628-ban alkalmaztak először. A jó díszlet lehetőséget teremt a magas színvonalú színészi játékra. A mai vendégem ennek a varázsvilágnak a tudója, aki 2013 óta rendszeres szereplője a színházi világnak, ma pedig oktatja is tudományát. Köszöntöm a stúdióban Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervezőt, szenikust és látványtervezőt. Szia Zoli, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Szia, köszöntöm az hallgatókat én is.
2: Mi a titka a jó díszletnek? Mitől lesz jó a díszlet?
3: Hát ez egy elég érdekes, egy megösszetett kérdés. Igazából, így amit én tapasztaltam, hogy nincsenek szabványok, nyilván vannak szabályok, amikre az ember nyilván figyel, de minden díszlet egy teljesen új nulláról való kezdés. Mert annyira sokrétű szempontrendszernek kell megfeleljen, hogy emiatt nyilván fontos az, hogy ahogy mondtad, ugye a színészi játékot erősítse, ne legyen az, hogy elnyomja, vagy annyira kirívó, hogy a néző csak...
2: Együtt kell működnie.
3: Igen, és egyébként rossz szó maga ez a díszlet is, mert ez annyira így dekoráció, tehát olyan, mint egy karácsonyfa dísz a fejünkben. Pedig ez nem díszlet, hanem igazából én mindig úgy gondolkodok, mint a tér. Tehát, hogy teret hozunk létre, amiben emberek vannak, mozognak, nem csak a színész, hanem a néző is ott van, a kettő együtt, és ezek hatnak egymásra, érzelmeket, benyomásokat adnak nekünk, az, hogy mi hogy vagyunk ebben a térben elhelyezve, kihez képest, milyen pozíció. Tehát rengeteg féle szempont van, hogy ami egy díszletet, vagy egy játékteret azzá olyanná tesz, amilyen.
2: Akár azt is mondhatjuk, hogy egy darabnak két rendezője van, az egyik rendező a színészeket instruálja, és a másik rendező pedig a teret évi be, a teret rendezi be úgy, hogy az tökéletes harmóniában legyen a színdarabbal, a színészekkel, és hogy a lehető legmagasabb színvonalú színészi játék megvalósulhasson.
3: Igen, de olyan is van, amikor ez az ember egy és ugyanaz. Tehát például Bob Wilson, ő ugye gyönyörű tereket hozott létre, és ő maga rendezte. Tehát, hogy igen, tehát ez oda-vissza így működik, de valóban ez rendezőtől függ. Van, aki jobban átlátja a díszletnek, a játéktérnek a rendszerét, van, aki kevésbé, és akkor neki jobban fogni kell a kezét, vagy jobban segíteni kell az ő munkáját. De azért a rendező az, aki minden esetben az egészet, mint egy komplex egészet át kell fogja. És a végén a végső felelősség az mindig az övé. De azért van ez a partnerség. Jó esetben.
2: Egy színdarab díszletének, vagy látványtervének az elkészítésére a rendező szokott felkérni, vagy pedig esetleg a színigazgató? Tehát milyen szabályok vannak ebben? Vannak-e egyáltalán szabályok?
3: Hát igen, általában igen, vannak rendezők, akik szívesen dolgoznak velem, és akkor ők legközelebb is felkérnek, de olyan is volt már, hogy igen, hogy a színházigazgató kért meg, és mutatott be egy rendezőnek, tehát többféle útja van ennek.
2: Tehát igen. Nincsen egy gyakorlatilag egy merev formája,
3: nincs.
2: Formarendszere.
3: Ami fontos, hogy ugye megismerkedni emberekkel, kapcsolatokat létesíteni, ápolni, ami által szakmailag is az ember előre tud haladni.
2: Mi a különbség a színpad működtetésében, illetve a színpad berendezésében mondjuk egy színház és mondjuk egy zenei koncert között? Mivel hogy te szcenikus is vagy, Tehát amikor ezt a tudományt tanultad, és ugye ezt oktatod is, ott kifejezetten a színházra készítik fel a hallgatókat, vagy pedig a színházra és a zenei világ kiszolgálására is.
3: Ahol én tanítok, ugye ott színpad és rendezvénytechnikusként fut az oktatás, tehát valóban úgy van, ahogy mondod, hogy nem csak színházra készítenek föl, hanem koncertre, rendezvényszervezésre is, de én azt gondolom, ugye a szakmai indítatásomból kifolyólag, hogy azért én színház technikát tanítok. Tehát, hogy az a természetesen nyilván, hogy más egy koncert, más egy színházi előadás, de nekem, mivel a színházom a szívemnek a csücske, és azt gondolom, hogy egy színház nem azt mondom, hogy technikailag nagyobb kihívást jelent, mint egy koncert, mert ez nem minden esetben igaz, hát, tudjuk, milyen óriási koncertek vannak, meg fesztiválok, de hogy emberileg, szellemileg a legembert próbálóbb, mert hogy ugye itt színészek vannak, rendezői koncepciók, sokszor egymásnak ellentmondó követelmények, tehát hogy ez az asztal például legyen könnyű, de lehessen ráállni és táncolni rajta, tehát ez már egy ilyen ellentmondás, és ezekre mindig tudni kell válaszolni. Nyilván egy koncertnél is vannak olyan esetek, hogy vannak ilyen kívülő helyzetek, de azért a klasszikus értelemben vett színház az mindig valahol egy másfajta kihívást jelent.
2: Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a színészekkel és a rendezővel együtt éled meg a darabot, hiszen rendkívül bele kell feltételezhetően élni magad ahhoz, hogy egyfelől ugye az igényeknek is megfeleljen az általad elkészített díszlet és látványterv, ugyanakkor viszont neked is ugye nagyon magas szinten kell ismerni a színdarabot ahhoz, hogy egyrészt inspirálódhass, és tényleg a lehető legjobb, legalkalmasabb díszletet elkészíthest hozzá.
3: Igen, igen. Én mindig, és főleg a jelmeznél ez igaz, hogy szeretem így megkérdezni a színészt, hogy érzi magát a jelmezben. Mert ha ő nem érzi jól magát a jelmezben, amit gondoltam neki, akkor az a játékát, hát nem mondom, hogy lerontja, de érzelmileg van egy akadályozó, és ez igaz a díszletre is, szerintem, hogy egy olyan teret hozzak létre, amiben, hát rossz szó, de jól érzik magukat a színészek, tehát, vagy azok, akik ott dolgoznak benne, tehát, hogy nem az, hogy jól érzik magukat, hanem, hogy tudjanak azonosulni, vagy elmélyülni az adott darabnak, vagy annak az előadásnak a hangulatában, és segítse azt, hogy ha ez egy lakás, vagy egy tér, akkor a színész is bejön, és érezze, amit szeretnék a nézőnek is nyújtani. És ez érdekes, van erről egy érdekes történetem, amikor volt olyan, ez a Kiskakasnál volt, hogy az egyik ruhával nem tudtam mit kezdeni, tehát nem tudtam, hogy mi legyen a jelmez, és akkor beültem egy próbára, és megnéztem a előadást, és láttam, ahogy a színésznő viseli magát a próbán, és az ő karakteréből megihletődtem. Tehát, és onnantól hazament lerajzoltam, és kész.
2: Nagyon érdekes. Igen. És akkor itt tegyük hozzá a kedves hallgatók kedvéért, hogy a Kiskakas Gyémánt félkrajcárja volt az első önálló díszlettervezésed, és az első jelmeztervezésed is 2013-ban, itt Békés Csabán, a Békés Csabai Jókai Színházban.
3: Így van.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a színrajzoktól a látványtervezésig, valamint a képzőművészettől a színpad technikáig.

0: elképzelésed, hogy esetleg valamilyen formában a színház irányába fogsz orientálódni, vagy volt valamiféle szülői vagy családi indítatás?
1: Én nagyon szerettem rajzolni, mindig is szerettem magát a kézi rajzolást, és igazából, meg az, hogy világokat így létrehozni, tehát hogy ez mindig is úgy inspirált, érdekelt, és akkor a gimnáziumban volt nekem egy nagyon-nagyon kedves rajztanárnőm, a Koroncai Andrának hívják, és amikor ugye az ember ott van a pályaválasztás előtt, ugye én is odaértem, és hát gondolkoztam ezen a művészeti pályán, és mivel, hogy megvan ez a rajzolásnak ez a szeretete, én először azt gondoltam, hogy formatervezőnek kéne menjek az Iparművészeti Egyetemre, de ahogy ő látta a rajzaimat, mert akkoriban jártam egy ilyen festőkörbe, az MS Mester, ez Budapesten van egy festőkör, és ott sokat színnel rajzoltam. És ahogy ez a tanárnőm látta ezeket a rajzaimat, ő azt mondta, hogy az én rajzaim alapján inkább képzős vagyok, mint iparos. Tehát, hogy ezt most nem tudnám elmondani, hogy pontosan, illetve nagyjából érzem, hogy ez mit...
0: Tehát inkább a képzőművészet irányába gondolt irányítani téged, mint az iparművészet irányába.
1: Igen, pontosan. És végül is így és igen, és akkor ott volt ez a képzőművészeti egyetem, és maga ez a látványtervező szak, ami nekem nagyon megtetszett pont emiatt, hogy ugye ilyen kis világokat hozunk létre, és ez inspiráló volt nekem.
0: A színművészeti egyetemre is jártál, ha jól tudom, akkor ott végezted el a szcenikus képzést.
1: Igen.
0: Ez előtte volt, vagy esetleg közben?
1: Közben volt. Tehát volt az egyetemen egy halasztásom, és abban az időszakban kezdtem el, aztán folytattam az egyetemet, és akkor végül is már úgy fejeztem be ezt a színművészetén, ezt a műszaki vezetőképző, vagy szenikus képzőt, hogy már akkor itt dolgoztam Csabán, és akkor, akkor munka mellett fejeztem be, és az izgi volt, mert ugye följárkálni Pestre mindig hétfőnként, de jó volt, örülök, hogy megcsináltam, mert szeretem úgy több oldalról látni ugyanazt a problémát, és így ez megvan így a színház kapcsán.
0: Ma már gyakorlatilag ugyanilyen képzésen, vagy hasonló képzésen tanítod a fiatalokat.
1: Igen, meg ők szimpatechnikusok. Igen, ők is. Nekik tanítok, ugye, és tanítottam eddig ábrázolás technikát itt Békés Csabán.
0: Ez egy műszaki rajz gyakorlatilag, ugye? Tehát így a színpad kiszolgáló, csak hogy hát a igen, kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, persze, meg hogy maga a szcenika is, a színház.
1: A szcenikus, ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy a szcenikus az, aki olyan, mint a dramaturg, csak nem az irodalommal foglalkozik, hanem fizikával. Tehát, hogy van egy művészjelk, egy látvány, azt hogyan lehet lefordítani fizikai, technikai nyelvezetre. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy egy gyönyörű felhő, belibeg és napsütés és fény áradat jön mögül le a képen, akkor az hogy lehet technikailag megoldani?
0: Jól sejtem, hogy egyébként nem csak a díszlet és egyes látványelemek tartoznak bele, hanem mondjuk a függönymozgatás is.
1: Persze, hát minden, ami
0: minden, ami ugye gépészet, mindent, amit mozgatni kell, annak a megtervezése, kiviteleztetése és a mozgatása az ő feladata.
1: Hát nem csak az ő nyilván, mert ez azért csapatmunka, tehát ott van a színpadmester, díszítők, rengeteg. Tehát ezt mindig elmondják, ugye, hogy amikor az emberek látnak pár színészt a színpadon, akkor annak a hányszorosa van a háttérben, akiket sosem látnak.
0: A kulisszák mögött.
1: Tehát, hogy igen, ez így működik.
0: A bevezetőben ugye említettem a barokk kulissza színpadot, ami mai napig is használatban van, de sok mindenben lettek azért újítások és továbbfejlesztések, és ezeket nektek mind ismerni kell. Milyen különlegességeket említenél a fejlesztésekben?
1: Igazából nagyon érdekes, hogy amiket ma klasszikus Magyarországon kőszínháznak nevezünk, azokat ugye igazából a Helmer és Felmer tervezte, illetve hát ahhoz hasonló, tehát ez a tipikus proszénium színpados

0: színház, és hogy igazából ez a formáció, ez megmaradt. Nyilván jön egy csomó minden hozzá, stúdiószínpadok, szabadtéri színpadok, de hogy azért ez mégis úgy mind a mai napig, tehát ez az egy nézetűség, amikor a néző ül egy nézőtéren, és a színpadra, mint egy ilyen kis képernyőre tekint rá, és ott ilyen reliefszerűen mozognak a színészek. Ez érdekes, és ugye trégerek vannak, tehát ezek a díszlethúzók a színpad mélységében, meg oldalsó lábak, ez valahogy megmaradt. Nyilván ez egészült ki, meg süllyedők vannak, stb.
1: Tehát ilyen, de, akár ilyen hidraulikus süllyesztő szerkezetek.
0: Igen.
1: De a technika például, az ilyen fejlődött, de az alapfelállás az
0: megmaradt. Tehát ez a struktúra, igazából ez a wagneri struktúra már, illetve hát nem van, mert előtte is már ezt használták, de ugye ő tette ezt egy ilyen rendszerbe, és ez nagyon érdekes, hogy mind a mai napig megvan. Például az operaháznak volt ez az Asfalea rendszere, ami ugye az 1800-as évek végén épült, és nagyon jól kiszolgálta, azt hiszem 80-as években lett ez lebontva, és már akkoriban egy hidraulikus rendszer működött az operában. Tehát, hogy annyira hihetetlen, fantasztikus.
1: Igen.
0: Nyilván bejöttek például most a LED panelek, ezt most egyre inkább kezdik használni. Színházban is ez nyilván elég kétélű fegyver. Azért mondom, hogy kétélű, mert a színház az nyilván a jelen létről szól, a fizikai jelen valóságról, és amint valami virtuálisan van jelen, az már a színészeknek is, meg a nézőnek is egy másfajta szellemi állapotot jelent, vagy hogy is mondjam. Tehát más az, amikor a színész bejön a színpadra, és ott van a kasírozott sziklafal kifaragva, stb.
1: Ami fogható,
0: ami megfogható,
1: érezhető.
0: Meg más az, amikor van egy kétdimenziós felület, amin kis LED csipek adják azt a képet, amit én nem is érzékelek, mert olyan közel vagyok, hanem csak a néző. Tehát, hogy ez,
1: tehát a nézőtér, a láthatóság az a nézőtéren valósul meg.
0: Igen.
1: Maga a színész pedig úgy érezheti, mint hogy a légüres térben
0: mozogna. Igen. Ezt most azért mondom, mert például volt az Egri csillagok, amit itt Csabán csináltunk a Katkó Ferenccel, és ott figyeltem meg.
1: LED falakat használtak?
0: Ott LED falak voltak, és egyébként nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag ugyanúgy használtuk, mint a kulissza színpadot. Tehát, hogy ezek nem voltak mozgatva, hanem mivel, hogy ugye LED panel, azt nem kell mozgast, hiszen tudod váltani azt, hogy mit jelenítsél meg a LED
1: tehát
0: paneleken.
1: A képstruktúrák változtak.
0: Igen, a képstruktúrák változtak, de az elrendezés, hogy ott két oldalt voltak hát egy vagy két méter széles és négy méter magas panelek, két oldalt, három sorban, és
1: mint a klasszikus
0: kulisszaszínpad esetén, vagy hát ott nyilván több is előfordul, és hátul meg volt egy szintén egy LED panel, de az egy nagyobb, az egy háttérként szolgált, ugyanúgy, mint egy, most elképzelsz egy barokk színpadot, akkor ugyanez van. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ezek a formák, ezekhez valahogy mégis ragaszkodunk, vagy hogy mennyire működnek.
1: Ehhez illesztitek a modern technikát.
0: És hogy igen, és hogy gyakorlatilag
1: nagyon érdekes.
0: Hogy igazából nem is, tehát mondhatnánk, hogy nem változott a struktúrája, csak a szövete, tehát hogy nem textilre festett kép volt ott, hanem LED panelek által létrehozott kép.
1: Most, hogy említetted a szövetet, ha jól tudom, akkor volt olyan előadás, ahol szövetre vetítettetek. Tehát amit elkészítettél a látványtervet, az szövetekre lett rávetítve.
0: Tüllök, ilyen is van. Ugye a LED-nek az előnye a tüllre vetítéshez képest, hogy nyilván sokkal fényerősebb, mivel ez egy fénykibocsátó felület. Amikor valamire vetítesz, akkor azt maga a projektornak a miensége, az árnyékok keletkeznek, akkor azokat valahogy kiküszöbölni. Tehát ez sokkal nehez. Világítás szempontjából nagyon megnehezíti a vetítés, hogy úgy világítsál, hogy azt a projekciót, vagy a vetítést azt ne öld meg vele. Tehát ilyen szempontból jobb a LED. Nyilván nem lehet ez mindig eljátszani, meg nem is kell. Németországban volt Cittauban a Szépség és a szörny Na ott volt az, hogy azt csináltam, ott csak tüllőkre vetített felületek adták a díszletet.
1: És megint valami nagyon minimális díszlet volt.
0: Bútorok voltak,
1: ugye?
0: Bútorok, amikre leültek, amit asztal, szék, stb. És ott ugye nem csak fix képek voltak, tehát nem csak állóképek, hanem mozgó, tehát mozgattam a teret, hogy például most ez jut eszembe, hogy amikor megy a szépségnek az apja a szörnynek a kastélyához, és akkor egyszer csak ott azt láttuk, hogy van mögötte egy ajtó a háttérre vetítve, ami egyszer csak kinyílik. És ahogy a színész ment hátrafelé, a tér megjött előre. Tehát mintha mozognánk a térben. Tehát ilyenek voltak, igen.
1: Egész elképesztő vizuális effekteket lehet kelteni.
0: Igen, igen, igen, meg illúziót. És, de ott is érdekes, hogy ott is ez volt, mint ez a kulisszaszínpados elrendezés, hogy két oldalt lábak, és hátul meg egy háttér.
2: Mivel képviseltette magát Magyarország a Látványtervezők Világkonferenciáján, a prágai Quadriennálén? Hogyan lett egyet Zoltán a színpadi tervezőket, színházépítészeket és technikusokat tömörítő nemzetközi szervezet, az OISTAT tagja? Hamarosan megtudhatják a díszlet és jelmeztervezővel folytatott beszélgetésünkből.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Ez egy gyakorlatilag sokkal könnyebben használhatóak a jövőben a hagyományos díszlethez viszonyítva.
3: Igen, de mondom, azért ez nem megvált. Tehát, hogy ezzel nem lehet mindent kiváltani. Meg nyilván nem mindennek áll ez jól, meg nem lehet ezt mindenre ellőni, mert akkor tényleg menjünk inkább moziba.
2: Illetve akkor meg kell találni ugye azt az érzékeny egyensúlyt,
3: igen,
2: hogy legyen fizikális, igen, díszlet, igen, és akkor a modern technikát is alkalmazzuk.
3: Pontosan. Igen, és akkor még ott van ugye a virtuális valóság, amiről ugye nem beszéltünk, tehát ez is nagyon fejlődik, és jön befelé vagy már itt van az előadó művészeteknek a világában. Most voltam Prágában, az idén volt a Prágai Quadriennálé. Ez egy 4 évente megrendezett esemény, ami a világ látványtervezőinek a gyűjtőhelye. Nagyon érdekes, több mint 50 ország ilyenkor elhozza a maga installációit, tehát azoknak az országoknak a díszlettervezői, a krémje úgymond, vagy hogy mondjam, hoz egy alkotást, egy installációt, ami által bemutatja az ő munkáikat. És ezeknek is mindig van a PQ-nak egy tematikája, vagyis egy motto. Az idei motto az volt, hogy rare, vagyis hogy ritka. És ez azért volt ez a motto, mert ugye amikor a szervezők ezt létrehozták, akkor ugye még javában dúlt a
2: koronavírus,
3: COVID, igen, ami nagyon ritkává tette az emberi kapcsolatoknak tehát a találkozásokat, ugye kulturális intézményekbe voltak zárva, minden be volt zárva, és akkor így fölértékelődött az, hogy személyesen tudunk kontaktusban lépni egymással, és így született ez a motto. És igazából nagyon sok mindent bele lehet tenni ebbe, hogy ritka. De ilyenkor az történik, hogy minden országhoz egy... Tehát ugye Magyarországról is jött egy installáció, ez a Devics Botond nevű fiatal díszlettervező, tehetséges díszlettervezőnek a munkája, és nyert is egyébként díjat, ez nagyon nagy büszkeség. A Best Design kategóriában nyert, ez a legjobb design, vagy igen, ezt már nem lehet magyarra lefordítani ezt a szót, mindegy, a legjobb tervezés, de
2: igen, ebben talán így, ez lenne a
3: design,
2: legjobbra.
3: Nem csak tervezés, igen, mindegy. Igen, Devics Botond, illetve a Tarnóczy Jakabbal közös, Jakab volt a rendező, ez a Winterreise Box, ez volt a neve, ugyanis az Örkény István Színházban volt egy előadás, a Winterreise, ugye, ami a Schubertnek ezt a dalciklusát dolgozza fel, és nagyon érdekes volt, hogy ez egy romantikus dalciklus, és az egész, az installáció azt úgy kell elképzelni, egy box, egy fehér doboz belülről, egy 4x4 méteres alapterületű, meg 4 méter magas talán, de mindegy, egy szoba, amiben Borsi Balog Máté volt ebben a performer, ő ugye opera énekes, és ő énekelte a dalciklust, de egy kék tréning felsőben, és maga a tér az annyira prózai volt, és olyan rideg, és ő ugye nagyon jól rímelt erre a témára, hogy bezártság, mert hogy nem volt utazás, hanem tehát hogy bent volt egy szobában az ének, a performer bezárva, ott volt egy hűtő, egy matrac, egy banános doboz, csupa ilyen profán, vagy ilyen hétköznapi tárgyak, és maga az installációnak a külső oldalán pedig monitorokon tudtad végighallgatni a számokat, tehát hogy énekelte az előadó.
2: Tehát ez egy nagyon formabontó felépítés.
3: Hát az volt a jó benne, hogy ugye ezt a romantikus dalt ezt egy ilyen formába teszi, és ettől van egy ilyen nagyon furcsa ellentmond, vagy egy ilyen, tehát feloldja ezt a fajta romantikáját idézőjelben azzal, hogy teljesen egy ilyen rideg fehér kockába van bezárva az ember, és
2: egy olyan környezetben, amilyenben nem vagyunk hozzászokva.
3: Igen,
2: az ilyen
3: pontosan. És ugye az, hogy mindenki be volt most zárva, és erre így ez nagyon jól reagált.
2: 2017 óta tagja vagy az OISTAT-nak, ami a szcenográfusokat, a színházépítészeket és technikusokat tömörítő nemzetközi szervezet. Egy kollégáddal, Vámos Zoltánnal együtt egy közös pályázatot adtatok be, amivel nagyon szép sikert értetek el, Tajvanba is eljutottatok ezáltal. Erről mesélnél a hallgatóknak.
3: Ez a Karkitémia című előadás volt itt Békés Csabán, amit a Tege Antal rendezett, és ebbe volt egy olyan technikai megoldás, hogy használtunk egy úgynevezett PDAC fóliát. Ez egy olyan, mint egy LCD kristályos, vagy egy LCD fólia. Ma már egyébként ez teljesen ismert, szerintem. Irodákba szokták ablakra felrakni, hogyha mondjuk egy privát tárgyalást szeretnél, akkor megnyomod a gombot, és akkor az ablak elopálosodik, amúgy meg, illetve nem, akkor igen, tehát hogyha elektromosságot kap, akkor azt hiszem átlátszó, ha meg nem, akkor nem átlátszó, hanem ilyen opálos. És nekünk ugye az volt a cél, hogy volt a darabban egy plexi kocka, egy nagyjából 2x2 méteres méretű kocka, ahol belül ült három ember, a kórus, és azt akartuk, hogy bizonyos időközönként ők megjelenjenek, aztán eltűnjenek el egy csettintésre, illetve vetíteni akartunk erre a felületre, és először olyan ötlet merült fel, hogy ugye ez a tipikus vetítő motoros fólia, amit az ember leenged, aztán föl, amit egy irodákban is szoktak, de hát ez nagyon lassú, tehát ez lefele föl, az szétveri a darabot, és akkor nekiültem így az internetnek, addig-addig mentem, hogy találtam ezt a megoldást, és akkoriban még ez nem volt annyira használva így. Én legalábbis nem láttam, hogy így színházban.
2: Igen,
3: tehát ilyen prezentációknál igen, már láttam ilyen videót, de hogy így színházba beillesztve egy ilyen darabnak a működésében, nem, azóta már többször is láttam több helyen, és akkor így ezt a technikai megoldást adtuk be, akkor volt ez az OISTAT-nak egy projektje, a TIP, ez a Technical Invention Prize, beadtuk ezt a projektet, és beválogatták a, nem tudom, 13 közé, akiket megjelenítenek ott a Tajvanban a kiállításon, tehát dokumentálva ezek ki lettek nyomtatva, és akkor ott ezt meg lehetett nézni, magát, ez hogy működött, képeket küldtünk nekik, meg egy műszaki, vagy egy ilyen leírást az egészről, és akkor így mentünk ki Tajvanba az Olival 2017-ben.
2: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus- és látványtervezővel, aki beszámolt tajvani élményeiről, az OISTAT Magyar Központjának munkájáról, illetve azt is elárulja, hogy milyen különleges darabokon dolgozik most.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport
2: Rádió. Tapasztalt Tajvanban, mennyire mások az emberek, mennyire más a kultúra.
3: Nagyon, bizonyos tekintetben igen, de másrészt meg azért ők mégis egy infrastruktúrában, egy nyugati civilizációhoz képest talán még fejlettebb. Igen. Tehát, hogy azért az az ország, ahol a legmagasabb az egyfőre jutó mérnökök száma, meg a chipgyártástól kezdve minden például elektronikai eszközben nagyon élen járnak, tehát nagyon fejlett az infrastruktúra.
2: De a hagyományokat az ázsiai ember nagyon őrzi.
3: Igen.
2: Hát ilyen szempontból bizonyára talán egy ilyen kulturális sok, és nem is annyira sok, de egy, szóval mindenképpen egy
3: gyönyörűség volt. Tehát egy álom, vagy egy varázsvilág. Tehát az, hogy az ember 12 órát utazik repülőn, és teljesen máshol kiköt a világnak, tehát hogy akkor észre, akkor tudatosul benned, hogy mekkora is ez a föld. Hogy 12 órán jövünk repülővel, és leszállunk, és teljesen máshol vagyunk. Most ez így banálisan hangzik, de igen. És nagyon jó volt. Tehát, hogy tényleg egy ilyen álom, mint egy tényleg másik világba kerültem volna. Az emberek nagyon kedvesek voltak. Nem tudom, hogy ez annak szólt-e, hogy európaiak vagyunk, vagy, de szerintem egyébként is van.
2: Feltételezem, hogy egymás között
3: van, valószínűleg. Tehát, hogy van egy ilyen belső fegyelmezettség, vagy egy ilyen. Tehát, hogy például csak egy ilyen apróság, hogy megjöttünk, és akkor mondjuk megyek egy mozgó lépcsőn, és azt vettem észre, hogy mindenki szépen jobb oldalt megáll, hogy aki nagyon siet, az balról előzhessen. És aztán most már ezt Pesten is láttam, hogy ez itt így működik nagyjából, de...
2: Kis fázis késés,
3: de az előtt, amikor Pesten laktam, én ezt nem... Tehát mindenki jobbra-balra dőlt a lépcsőn, és én is jobbra-balra dőlök, mert így szoktam meg. De aztán az ember beáll, vagy hogy a metróba, hogy megáll, és akkor ott szépen föl van festve, hogy tessék, ide kell állni, ha föl akarsz szállni, itt meg hadd szálljon le, aki le akar szállni, és akkor nincs az, hogy összeütköztök. Tehát, hogy ezek nagyon ki vannak építve, és azt éreztem, hogy ez nem egy ilyen rájuk erőltetett valami, hanem hogy érzik, hogy ez az ő országuk, és hogy ez mennyire fontos.
2: Egy belső igény alakul ki bennük, aminek aztán a társadalomnak egy bizonyos rendezettsége lesz az eredmény.
3: Vagy még egy apróság, csak hogy amikor a repülőtértől elmentünk a hotelszobánkig, a gurulós bőröndömet nem kellett megemelnem. Mert mindenhol, ahol lépcső van, ott rampa is van. Tehát, hogy, és ezt még Berlinben se tapasztaltam, tehát, vagy Prágában, tehát, hogy ennyire végig van gondolva minden infrastruktúra, hogyha ott végigmész, akkor, vagy akár egy kerekesszékes.
2: Hát, ha annyi mérnökük van, ugyebár,
3: hát
2: értelemszerűen.
3: Igen. Az emberek is tényleg nagyon, nagyon odaadóak voltak. Például kerestem a szemüvegnek egy szemüvegtokot, nem vittem magammal a szemüvegtokot, és én szeretem, ha van nálam szemüvegtok. És hát bementem egy ilyen halálcsillag méretű plázába, és égen földön nem találtam szemüvegtokot. Aztán hazafele láttam, hol lehet venni egyébként a metró állomáson, de mindegy, ez már utólagos. És akkor megkérdeztem egy eladó nőt, hogy egy hölgyet, hogy hát önhallgódjon, hol lehet ilyen szemüvegtokot kapni, és akkor azt látom, hogy a kis retikűjéből veszi ki a szemüvegtokját, kiveszi a szemüvegét, és odaadja nekem. És mondom, hogy hát ne, hát én venni szeretnék. Hát láttam rajta, hogy vérig sértődik, ha nem fogadom el.
2: Nagyon érdekes.
3: Nagyon, és még a kendőt is benne, megvan mind a mai napig, gyönyörű szép. Vagy volt egy olyan is, hogy a rendőr, vagy valami biztonsági őr volt, nem is tudom, a reptéren, mikor ilyen kis automatával ugye lehet venni jegyet a különböző közlekedési eszközökre, de hát elsőre ugye nem sikerült megérteni, hogy mit ír az a gépezet, és akkor látta a rendőr messziről, és odajött, ott termett egyszer csak a semmiből, és nyomogatta a gombot, még talán valami pénzt is bedobott helyettünk, hogy tessék itt a jegyet.
2: Tehát rendkívüli segítőkészek.
3: Aztán volt egy ilyen, ez annyira szeretem, hogy egy ilyen palackot vittem magammal, egy ilyen ásványos palackot, kifogyott, és a metroállomásnak a flaszterára leesett, veszem föl, keresem a szememben, hogy hol a kuka, de már akkor láttam, hogy egy kis nénike ilyen sárga mellénybe ott van, és veszi el tőlem, és viszi a kukába, mert hogy neki az a dolga, nem tudom, tehát, hogy fantasztikus.
2: Mindenképpen példaként is tekinthetünk erre a fajta emberi
3: előzékenységre,
2: igen.
3: Vagy figyelmesség.
2: Így van. Na most a Zoli Statra visszatérve, néhány éve te lettél a magyar központ elnöke. Ez milyen feladatokkal jár? Mit lehet tudni róla?
3: Elég sok adminisztratív feladat merül fel, főleg pályázatok kapcsán, hogyha sikerül egy-egy pályázatot megnyerni, van azzal tennivaló. 2021-ben például ott volt egy nagy kiállításunk a Margit-szigeten, a Margit-szigeti palackozóban. Ez nagyon jó volt, mert egyfajta ilyen debütálás volt, vagy nem is tudom, mert addig nem volt ilyen volumenű kiállításunk. És ennek azt a címet adtuk, az volt a címe, hogy nem nagy trúváj. És egyébként az Ávada Péternek volt ez az ötlete, ha jól emlékszem. A művészet és technológia, ez volt a tematika, és azt szerettük volna bemutatni, hogy az új technológiák, azok milyen hatással vannak az előd a művészetekre. Ez elég sok szervezési munka volt, meg utána a pályázati elszámolások, stb. Aztán ugye a nemzetközi kapcsolatoknak az ápolása, tehát a nemzetközi eseményeken való részvétel, ez is egy nagyon fontos, de ezt már kevésbé feladatként élem meg idézőjelben, hanem ez egy öröm, tehát hogy én adminisztrációban nem vagyok egy zseni, viszont nemzetközi szinten nagyon szeretek találkozni emberekkel, megbeszélgetni szakmailag, emberileg bárhogy. Úgyhogy ezért is ez a Prága, amivel kezdtük, ugye ez is egy ilyen rendezvény volt. Ott is volt egyébként az magának az Oystatnak egy úgynevezett Oystat Hub, az angolul azt jelenti, hogy Oystat központ, és akkor ott rengeteg találkozó volt. Ez az Oystatnak az egyik fő
2: célkitűzése,
3: pontosan köszönöm, hogy szakemberek találkozzanak, mind a határterületek, tehát hogy a díszlettervező és a technikus találkozzon egymással, tegyék össze azt a szakmai tudást, ami van, illetve mindez nemzetközi szintéren is jön létre, és emiatt nagyon jó. Nem csak magánemberek, hanem szervezetek is tagjai Magyar Oystatnak.
2: Hát ha valaki ebbe a vérkeringésbe szeretne bekapcsolódni, illetve ebbe az eszmecserébe, akkor bátran keressen meg benneteket.
3: Igen, igen. Volt most Pesten egy konferenciát márciusban, illetve decemberben is volt a Jurányiban, ami azt a nevet kapta, hogy most, mert mondd el, hogy most mivel dolgozol, most mi az, ami most szakmailag éppen terítéken van. És ez szerintem nagyon érdekes, mert ki nem lenne kíváncsi arra, hogy a pályatársak mit csinálnak,
2: hát hogy ne. Igen. Akkor én is felteszem a kérdést, hogy most mivel foglalkozol, kedves Zoli?
3: Most az egyik, ami idén szeptemberben lesz, a Gyilkosság meghirdetve című Agatha Christie regénynek a színpadi
2: adaptációja,
3: pontosan. Ez nagyon izgalmas, pont a téma miatt. Illetve a másik, amit most dolgozok, az pedig a Hunyadi Sándornak a Három sárkány című, ebből is film is készült egyébként, tehát ennek a színpadi adaptációját csinálom, ahol egyébként nagyon érdekes, hogy beszéltünk a barokk kulissza színpadról, hogy pont ez fog visszatérni megint. És azt gondoltam, hogy picit csavarjunk ezen a barokk kulissza színpadon, hogy maga a vizuális megjelenése ezeknek a helyszíneknek az olyan lesz, mint egy képregényben. Tehát, hogy viszonyulunk egy ilyen barokk kulissza rendszert, idéző tér elrendezéshez, ugyanakkor szeretnék adni egy ilyen kis fűszerezés neki, hogy picit frissítsük ezzel a...
2: Egy kis modernkori jelleget.
3: Hát igen, bár most már a képregény sem egy modern műfaj igazából, de valami olyan, amit azért a barokk színpadban nem szoktál.
2: Ami abban a korban nem volt jellem.
3: Igen. És maga ugye a darab a 30-as évekbeli gentry világ, és kicsit a meseszerű az egész, ahogy viselkedik benne a főhős, és emiatt is szeretném ezt így picit megidézni.
2: Sok sikert kívánok hozzá. Zoli, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervezővel, szcenikussal és látványtervezővel hallhattak egy interjút.
3: Köszönöm szépen.

0: és még több. Sportrádió.
1: Egyed Zoltán díszlet- és jelmeztervező, szcenikus és látványtervezővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: fülének. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos leállás jön a kis benzinkutaknál, pénteken így sok helyen nem lehet majd tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége egynapos bezárással tiltakozik, mert tagjaik állítása szerint nem kapták meg a hatósági árak miatti veszteségeikre korábban ígért kormányzati támogatást. A szervezet egyúttal egy új törvényjavaslat ellen is felemeli a szavát, amely véleményük szerint korlátlan felhatalmazást adna újabb hatósági árak bevezetésére. Elindította saját önkéntes alapú mentőszolgálatát a katolikus Karitász, hogy újabb területen tudjon gyors és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Zagyvari Hárd országos igazgató tájékoztatása

0: szükséges eszközt tartalmaz. A kezdeményezésben résztvevő orvosok, ápolók és mentőtisztek mind önkéntes alapon dolgoznak, a működési költségeket pedig közösségi forrásokból és felajánlásokból biztosítják. A kukorica és a szőlőtermelők megsegítésére készített jogszabálytervezetet az Agrártárca 2025-ös aszálykárok, valamint a szőlő aranyszínű sárgaság betegség hatásainak kompenzálására. Az alföldi aszály miatt Magyarország 10,8 millió eurós uniós támogatást kapott, amiből a tervek szerint hektáronként 20-25 ezer forint általány támogatást kaphatnak az igazoltan legalább 30%-os hozamcsökkenést elszenvedő kukorica termelők. A szőlőültet tizedelő fertőzés miatt a kormány egyszerűsíti a támogatási kérelmeket, lehetővé teszi a többszöri kártalanítást és a menthetetlen területek gyorsabb felszámolása érdekében csökkenti a fertőzöttségi küszöböt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Szép vasárnap reggelt kívánok! Ma is a Start Rádióval indul a nap. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Koronázzuk meg a hét utolsó napját. Sok-sok jó dallal, Csabános tartom.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gól öröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: reggelt kívánok, ez Békés Csabán, a Start Rádió. Ma már június 28-a van, sok boldog névnapot kívánok az Iréneknek és a Leventéknek, hiszen ők a mai nap névnaposai. Rajtuk kívül köszönhetőek még a Marcellák, a Leók, a Gyulák, a Tivadarok, de még a Szerinuszok is.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
5: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió, június 28-a van. Ezen a napon Ziegenben megszületett Pietre Paul Rubens flamand festő. Ezen a napon született még meg Kriza János költő, műfordító, unitárius püspök is, de Luigi Pirandello Nobel-díjas olasz drámaíró és novellista is.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Lab.

Jó reggelt kívánok, Csabán a Start Rádió szól. Mi sok zenét, és most még többet játszunk. Egyre közelebb a 7 óra, úgyhogy hamarosan a friss hírekkel is jelentkezünk. És aztán a következő órában is sok aktuális információ, és persze, ahogy az venni szokott, sok zene, és most még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek korlátozása június 27-én szombaton, 22 órától június 28-án vasárnap reggel 6 óráig nem lesz érvényben. Így a nehéz gépjárművek kizárólag vasárnap 6 és 22 óra között nem közlekedhetnek. A minisztérium a rendkívüli melegre való tekintettel fokozott óvatosságra inti a sofőröket, és kéri, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze járműve műszaki állapotát, valamint gondoskodjon elegendő ivóvízről. Több mint tízszeresére növeli a kormány 2030-ig a magyarországi szélerőmű kapacitásokat, így a jelenlegi teljesítmény 4 gigawattra emelkedik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette a hazai szélerőmű program újraindítását, amelynek első lépéseként augusztus 31-én egy legalább 700 megawattos pályázatot hirdetnek meg. A közel 1 milliárd euró értékű beruházás tervezete már július közepén társadalmi egyeztetésre kerül, a szükséges hálózatfejlesztésre pedig további 1,5 milliárd eurót különítenek el az uniós forrásokból. Rendőrségi akció zajlott a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján, ahol a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala hajtott végre nyomozati cselekményeket. Az egyetem hivatalos közleménye szerint az intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik, és az intézmény teljes körűen együttműködik a hatóságokkal. Pár órával az akció előtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a tisztítótűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz a visszaélések felszámolása érdekében. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a szere. És még több.
2: Start Rádió.
3: Öregelt 7 óra is elmúlt már, ez a Start Rádió, sok zene, és most még több nálunk. Hasznos információkkal ebben a 60 percben is, például majd hamarosan köszöntjük, vagy informálunk a mai nap érdekes történelmi esemény.

0: Sok a szere,
1: Stort Rádió,
0: és még több. Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatása.

0: Már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek zing.org.
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
3: Reklámot hallott.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió. Képzelje, az Egyesült Arab Emírségben is elkezdték korlátozni a fiatalok közösségi média használatát. A jóváhagyott szabályok szerint a 15 év alatti gyerekek nem hozhatnak létre és nem használnak személyes fiókot, és nem tehetnek közzé tartalmat, nem csatlakozhatnak nyilvános csoporthoz. Mit gondolnak, nálunk is jó ötlet lenne vajon egy ilyen?

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
10: Start Rádió.

0: reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, június 28-a van. 1914-ben ezen a napon gyilkolták meg Ferenc Ferdinánd trónörököst, ami ugye ürügyként szolgált az első világháború kirobbantásához. És hát persze tudjuk jól, hogy nem túlságosan szerencsés vége lett ennek. 1919-ben a Versailles-i kastély tükörtermében aláírták a szövetségesek és a Németország közötti békeszerződést ezen a napon, 1919-ben.
1: Reggeli Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel, egyre többen fognak majd ébredezni, hiszen szépen sorjában 8 óra lesz, és érdemes velem maradni, mert a következő órára is hasznos információkat hozok, meg természetesen sok zenét, és most még többet Csabán a Starton.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt! Sok zenével és most még többel a Start Rádió szól így 8 óra után is. Hasznos információkkal jelentkezem ebben az órában, és igyekszem megtámogatni a vasárnap reggeli ébredezést rengeteg hasznos infóval és jó dallal, csak Csabán a Starton.

0: Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
3: Térkövet nézek.
2: Aha. És hol?
3: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
4: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
5: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Azzal foglalkozunk, hogy a nyári meleg napokon hogyan lehet a lakásunkat egy kicsikét hűvösebben tartani. Arról már beszéltünk a korábbi napokon, hogy reggel és este szellőztetünk, illetve hogy napközben zárva kell tartani az ablakot, és lehetőleg le kell húzni a redőnyt. De képzelje, a víz természetes hőelvonó hatása jól kihasználható a lakásban. Egy nedves törölközőt érdemes a nyitott ablakba tenni, vagy egy ventilátor elé, hiszen a párolgás hűti a levegőt. Bár ez sem szabad túlzásba vinni, hiszen a magas páratartalom a melegben nem mindig kellemes, így próbálni kell ezt az egészet egyensúlyban tartani. Mindjárt folytatjuk.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
4: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem? Sokat nem. Még több. És még több.
1: Startrádió.

0: Ez a Start Rádió. Arról beszélgetünk, hogy a nyári melegben hogy tudjuk lakáson kívül tartani a kánikulát. A lakás belső hőmérsékletének egy része a háztartási eszközökből származik. Gondoljunk bele, mennyi meleget sugároz ki a sütő, a hajszárító, akár a régizzók, ugye, a laptop, vagy még akár a tévé is. A kánikulai napokon érdemes minimalizálni ezek használatát. Ne most csináljuk meg a rakott krumplit 3 óra hossz alatt a sütőben, inkább válaszunk hideg ételeket, salátákat.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió, sok zenét, és most még többet játszunk. Pillanatok kérdése és 9 óra lesz, én pedig ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától várom ismételten.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. Befejeződtek a világbajnokságon a csoportküzdelmek. Nézzük az előző játéknap három csoportjának eredményeit. Ausztria és Algéria is továbbjutott Argentina mögött a J csoportból. A két csapat egymás ellen 3-3-as döntetlent játszott, ami mindkettőjük számára továbbjutást ért. A már korábban csoport első Argentina tartalékos összeállításban is 3-1-re legyőzte a pont nélkül búcsúzó Jordániát. A csereként pályára lépő Lionel Messi 29. világbajnoki mérkőzésén szerepelt és 19. VB gólját szerezte, ezzel tovább javította saját rekordjait. A 8-ad döntőbe jutásért Argentina pénteken a zöldfoki köztársasággal találkozik, Ausztria csütörtökön az Európa-bajnok Spanyolországgal játszik, míg Algéria Svájccal mérkőzik. Története során először jutott tovább Kongó a csoportkörből, az afrikai együttes 3-1-re legyőzte az újonc és pont nélkül búcsúzó Üzbegisztánt, méghozzá hátrányból fordítva. Kongó 4 ponttal a K csoport harmadik helyén végzett, ami elegendőnek bizonyult a legjobb 8 csoport harmadik közé kerüléshez. A csoport másik mérkőzésén Kolumbia és Portugália gól nélküli döntetlent játszott, így a dél-amerikaiak végeztek az élen az európaiak előtt. Kolumbia pénteken Gánával, Portugália csütörtökön Horvátországgal találkozik a kieséses szakasz első fordulójában. Horvátország csatlakozott az angol és a gánai válogatotthoz a továbbjutók között az E csoportban. A 8 éve ezüstérmes, legutóbb bronzérmes horvátok 2-1-re legyőzték Gánát, így másodikként jutottak tovább, míg az afrikai együttes harmadikként szintén ott lesz a legjobb 32 között. Anglia 2-0-ra nyert a pont nélkül búcsúzó Panama ellen, ezzel pedig megőrizte a csoport elsőséget. A kieséses szakaszban az angolok Kongóval találkoznak, Horvátország Portugáliával mérkőzik meg, Gána pedig Kolumbiával csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret, sok a szeret, és még több.
4: Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: sok zene és még több a Start Rádión indul a napil, az egészen délig rádiózhatunk együtt, szenteljük a következő két órát ma is a lazításnak, egy picit akár a munkahelyen is, és a jó zenéknek, és az érdekes információknak ezekkel, mint készültem ma is, rádiózunk együtt egészen délig.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

passion of the groove.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Az amerikai meccsek VIP páholyait azonnal megszállt a Hollywood és a nemzetközi elit. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Holland, Halle Berry, Jamie Foxx, Owen Wilson és Sofia Vergara is élőben szurkoltak a stadionokban. Az amerikai rapper Jay-Z is váratlanul feltűnt a pályán Philadelphiában, míg a lelátókon Paris Hilton és a streamer iShowSpeed is fokozták a hangulatot. Ryan Reynolds Torontóban szorítottak a kanadai válogatottnak. David Beckham feleségével, Victoria Beckhammel az oldalán nézte a meccseket, mellettük az NBA ikon Karim Abdul-Jabbar is megjelent. A közösségi médiát és a bulvárlapokat a sztárfocisták partnerei is lázban tartják, Lionel Messi felesége a gyermekeikkel együtt a helyszínen szurkolt az argentinoknak, Cristiano Ronaldo párja, aki Portugália mérkőzésein vonta magára a figyelmet.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
2: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
3: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Több zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Összegyűjtöttem néhány érdekes információt, a mai naphoz köthető eseményeket. Nézzük, hogy mi szerepel ma a kalendáriumunkban. Például földrengés döntötte romba Komáromot 1763 eme napján. Ez volt a legnagyobb ismert magyarországi földrengés egyébként a feljegyzések szerint. Illetve 1900 mai napján született Domokos Pál Péter, Széchenyi Díjas történész és néprajzkutató, illetve Volmányi Ferenc is a mai nap szülöttje 1904-ben a festőművész szobrász ekkor született. Ezek voltak a mai nap érdekesebb feljegyzései.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Az első óránk lassan a végéhez ér, no de ne feledkezzünk el ma sem a névnaposokról. Nagyon boldog névnapot és jó ünneplést mára az Iréneknek, illetve a Leventéknek. Őket Isten éltesse. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket, persze, hogy a mai, akár melóval töltött időnk is vidáman teljen.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.

0: és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Folytatódik a műsor itt a nagy nyári hőségben, hozom a hűsítő zenéket, és nem sok erre a magas vérnyomásról beszélgetünk. Néhány hasznos tudnivalót hozok majd ezügyben. Itt a forróságban ez aktuális lehet. Rádiózunk együtt a folytatásban is sok jó dallal.
1: Napilaza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Befejeződtek a világbajnokságon a csoportküzdelmek, nézzük az előző játéknap három csoportjának eredményeit. Ausztria és Algéria is továbbjutott Argentina mögött a J csoportból. A két csapat egymás ellen 3-3-as döntetlent játszott, ami mindkettőjük számára továbbjutást ért. A már korábban csoport első Argentina tartalékos összeállításban is 3-1-re legyőzte a pont nélkül búcsúzó Jordániát. A csereként pályára lépő Lionel Messi 29. világbajnoki mérkőzésén szerepelt és 19. VB gólját szerezte, ezzel továbbjavította saját rekordjait. A 8-at döntőbe jutásért Argentina pénteken a zöldfoki köztársasággal találkozik, Ausztria csütörtökön az Európa bajnok Spanyolországgal játszik, míg Algéria Svájccal mérkőzik. Története során először jutott tovább Kongó a csoportkörből, az afrikai együttes 3-1-re legyőzte az újonc és pont nélkül búcsúzó Üzbegisztánt, méghozzá hátrányból fordítva. Kongó 4 ponttal a K csoport harmadik helyén végzett, ami elegendőnek bizonyult a legjobb 8 csoport harmadik közé kerüléshez. A csoport másik mérkőzésén Kolumbia és Portugália gól nélküli döntetlent játszott, így a dél-amerikaiak végeztek az élen az európaiak előtt. Kolumbia pénteken Gánával, Portugália csütörtökön Horvátországgal találkozik a kieséses szakasz első fordulójában. Horvátország csatlakozott az angol és a gánai válogatotthoz a továbbjutók között az E csoportban. A 8 éve ezüstérmes, legutóbb bronzérmes horvátok 2-1-re legyőzték Gánát, így másodikként jutottak tovább, míg az afrikai együttes harmadikként szintén ott lesz a legjobb 32 között. Anglia 2-0-ra nyert a pont nélkül búcsúzó Panama ellen, ezzel pedig megőrizte a csoport elsőséget. A kieséses szakaszban az angolok Kongóval találkoznak, Horvátország Portugáliával mérkőzik meg, Gána pedig Kolumbiával csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
4: nem.
0: Még több.
4: És még több.
5: Start Rádió.

0: Szakemberek szerint a kávét előszeretettel fogyasztjuk élénkítő hatása miatt, ugyanis a benne rejlő koffein stimulálja a központi idegrendszerünket és emeli a pulzus számot. Nem felmerül a kérdés, hogy akinek magas a vérnyomása, szabad egyáltalán kávét fogyasztania. A legfrissebb kutatási eredmények szerint azoknál, akik a koffeint kávé formájában rendszeresen fogyasztják, csak enyhe néhány igonymilliméteres szisztol és vérnyomás emelkedés figyelhető meg, ami idővel a hozzászokás miatt fokozatosan el is tűnhet. Sőt, egyes vizsgálatok a zöld kávé vérnyomás csökkentő hatását is igazolták, ezek alapján bebizonyosodott, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás nem ad okot egészségügyi aggodalmakra. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
6: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
7: A nagy álmom Portugália lenne.
8: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
6: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
5: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
6: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
5: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
6: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
5: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
6: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Több zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól, aminek a végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, további minden jót kívánok és jó rádiózást!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Sok a szere, és még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 28-a vasárnap déli 12 óra van. Semmelweis napi díjátadó zajlott Békésvár megyében. Fiatal könyvtáros kapott rangos szakmai elismerést. Mezőgazdasági gépek gyulladtak ki. Cserebökényi túra a Körösmaros Nemzeti Parkban. Már is mondom a részleteket. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés Vármegyei Területi Szervezete péntek délután Semmelweis napi díjátadó ünnepséget tartott a Békés Csabai Jókai Színház Kamara termében. Az eseményen Vörös Marti Attila, a kamara választási eljárásokért felelős titkára arról beszélt, mit jelent ma Semmelweis Ignác öröksége a szakdolgozók számára. Elmondta, hogy az örökség része az empátia megőrzése a nehézségek ellenére is, a folyamatos fejlődés és szakmai igényesség, a láthatatlan segítség, kiáltások meghallása, valamint a megoldás központú rendíthetetlen csapatmunka. Semmelweis napi elismerő oklevelet kapott a BMKK több részlege is. Díjazták a Pándi Kálmán Tagkórház invazív kardiológiai ápolási részlegének 11 fős csapatát, az egyes csecsemő és gyermekosztály 15 munkatársát, a dr. Réti Pál Tagkórház traumatológia ortopédia szakrendelésének 9 dolgozóját, valamint a Pándi Kálmán Tagkórház neurológia sztrókosztályának 19 fős közösségét. Az okleveleket a részlegek kijelölt képviselői vehették át. Békés Vármegye alapellátásáért díjat Gémes Marian fogászati asszisztens kapott, a járóbetegellátásért díjat Gyulai Sándor Zoltánné pszichiátriai ápoló és gondozó, Erős Gábor pszichiátriai szakápoló, valamint Pinkelné Bozó Bogdárka ápoló vehette át. A fekvőbeteg ellátásért díjban Matthias Irina diplomás ápoló, Bánki Horváth Dezső diplomás ápoló, Janó Dani Anita ápoló és Mihályné Patai Erika ápoló részesült. A Vármegye kiváló szakdolgozója díjat Pipis Andrea ápoló kapta, míg a kiváló szakdolgozói közösség díját az Orosháza mentőállomás MESZK szakmai versenycsapata érdemelte ki. Mihályné Patai Erika a behír.hu-nak elmondta, hogy több mint 30 éve végzett az egészségügyi szakközében, majd miután 4 fia óvodáskorú lett, visszatért az egészségügybe. Úgy fogalmazott, hogy a Réti Pál Kórház endokrinológiai osztályán olyan munkát végezhet, amelyet valóban szeret és amely számára örömforrás, hiszen sokat ad és sokat kap általa. A rendezvényen a Jókai Színház művészei is közreműködtek. Mozgalmas hónapokon van túl a Békés Csabai Turisztikai Egyesület, amely továbbra is az aktív kerékpáros turizmus fejlesztését tartja fő feladatának. Az eddigi eredményekről és a következő időszak terveiről Upauszki Zoltán elnök számolt be. Elmondta, hogy idén is számos olyan programot szerveztek vagy támogattak, amelyek a szabadidős sportot, a közösségépítést és a turizmus erősítését szolgálják. Kiemelte az 5. Háromváros Kerékpáros Fesztivált, amely ismét bizonyította, hogy a kerékpározás képes összekötni településeket, Békés Csabát, Békést és Gyulát, közösségeket és generációkat. A rendezvény zászlós hajója továbbra is a Háromváros Kerékpáros Körtúra, amely családoknak, baráti társaságoknak és rendszeresen bringázóknak kínál kiváló lehetőséget. Az idei újdonság a Wenkheim 50 teljesítménytúra volt, amely a tapasztaltabb kerékpárosokat szólította meg. Emellett látványos program elemként szerepelt az országos triálbajnokság is. Az elnök arról is beszélt, hogy a Tour de Hongrie első szakaszának befutója Békés Csabán volt. Az egyesület segítette a verseny népszerűsítését, a közösség bevonását, és egy különleges túrát is szervezett, amelyen a résztvevők végig tekerhették a verseny útvonalát. Kiemelte, hogy fontosnak tartják a fiatalok megszólítását, kerékpáros osztálykirándulásokat szerveznek, ahol a diákok nem csak mozognak, hanem megismerik a Körösök vidékének természeti és kulturális értékeit is. A nyári időszakban ismét elindulnak a békési kastélyok bringás vándortáborok. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködve idén 18 tornosban szervezik meg a tábort, amelyre az ország számos pontjáról érkeznek fiatalok. 6 napon át kerékpárral járják be Békés megye kastélyait, történelmi emlékhelyeit, a Körösök menti természeti környezetet és a térség látnivalóit. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy Békés Csaba már az ország egyik kedvelt kerékpáros turisztikai központjává vált. Ehhez hozzájárulnak a térség természeti adottságai, a folyamatosan fejlődő kerékpáros infrastruktúra és a széleskörű összefogás. Céljuk, hogy tovább erősítsék a város és a térség kerékpáros vonzerejét, és minél több látogatót ösztönözzenek arra, hogy két keréken fedezze fel a vidéket.

0: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 57. vándorgyűlésének ünnepélyes megnyitóján Kecskeméten átadták az év fiatal könyvtárosa díjat. Az elismerést idén Földesi Csenge vehette át, aki nem a Podcast, mint Kulturális Médium című pályaművel pályázott. Földesi Csenge szakmai útja a Partiumi Keresztény Egyetemről és a Szegedi Tudomány Egyetemről a kulturális és média területen át vezetett a Békés megyei könyvtárig. Munkáját végig kíséri a kultúra iránti elkötelezettség, az irodalom szeretete és a közösségi tudás közvetítés fontossága. Pályaművében azt vizsgálja, hogyan válhat a podcast a könyvtárak kulturális küldetésének és tudás átadó szerepének korszerű, hatékony eszközévé. Az év fiatal könyvtárosa díja Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség közös szakmai elismerése, amelyet minden évben olyan fiatal szakembereknek ítélnek oda, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a könyvtári területen. Pénteken kora délután két mezőgazdasági gép tűzhöz is riasztották a tűzoltókat Békés vármegyében, derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. Geszt külterületén egy búzatáblában bálázó gép gyulladt ki. A lángok átterjedtek a tarlóra is, és mintegy 10 hektárnyi terület égett le, több ála is meggyulladt. A gyulai hivatásos és a komádi önkormányzati tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt. Kunnágot a külterületén egy kombány belseje kapott lángra aratás közben. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók eltávolították a gép zárt részének burkolatát, egy vízsugárral megszüntették az izzást, majd kiszerelték a károsodott alkatrészeket. Az eset során itt sem sérült meg senki. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság május 25-én szakvezetéses kirándulást tartott a Cserebökényi Csavargás címmel, amely az ős Maros egykori medrének térségét mutatta be az érdeklődőknek. A túra az egykori Cserebökény központjából indult, ahol a résztvevők először a település tájtörténetéről hallhattak összefoglalót. Ezt követően a terület növény- és állatvilágát ismertették velük, majd mintegy 9,5 kilométeres, közel 4 órás útvonalon járták be a vidéket. A kirándulók megfigyelhetik a hajdani széles és mély folyómedrek maradványait, majd egy fennmaradt ér mentén folytatták az utat. A szakvezető arról is beszélt, hogy az elmúlt évek száraz időszakai milyen változásokat okoztak a növényzetben. A földutak mentén kecskebúza, a gyepes részeken pedig kisebb állományú magyar szegfű is megjelent. A kirándulók őzeket, dámszarfasokat is megfigyelhettek, és elhaladtak a terület névadó kurgánja a terehalom mellett. A program végén egy műfészek telepet is felkerestek, ahol a kék és vörös vércsék rövid időre elhagyták fészkeiket. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Imádom.
6: Jé, de jó zenék vannak itt.
7: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Géci Adrien vagyok, és mindenkinek szép hétvégét kívánok. Legelső kérésünk az így szól: sziasztok, szeretnék küldeni egy pörgős dalt magamnak, mert végre letettem a jogsit, végre vezethetek. Üdv Dávid Gyuláról. Na ez igen, az utakon aztán csak óvatosan, és egyébként pedig gratulálunk.

0: BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Befejeződtek a világbajnokságon a csoportküzdelmek. Nézzük az előző játéknap három csoportjának eredményeit. Ausztria és Algéria is továbbjutott Argentina mögött a J csoportból. A két csapat egymás ellen 3-3-as döntetlent játszott, ami mindkettőjük számára továbbjutást ért. A már korábban csoport első Argentina tartalékos összeállításban is 3-1-re legyőzte a pont nélkül búcsúzó Jordániát. A csereként pályára lépő Lionel Messi 29. világbajnoki mérkőzésén szerepelt és 19. VB gólját szerezte, ezzel tovább javította saját rekordjait. A 8-at döntőbe jutásért Argentina pénteken a zöldfoki köztársasággal találkozik, Ausztria csütörtökön az Európa-bajnok Spanyolországgal játszik, míg Algéria Svájccal mérkőzik. Története során először jutott tovább Kongó a csoportkörből, az afrikai együttes 3-1-re legyőzte az újonc és pont nélkül búcsúzó Üzbegisztánt, méghozzá hátrányból fordítva. Kongó 4 ponttal a K csoport harmadik helyén végzett, ami elegendőnek bizonyult a legjobb 8 csoport harmadik közé kerüléshez. A csoport másik mérkőzésén Kolumbia és Portugália gól nélküli döntetlent játszott, így a dél-amerikaiak végeztek az élen az európaiak előtt. Kolumbia pénteken Gánával, Portugália csütörtökön Horvátországgal találkozik a kieséses szakasz első fordulójában. Horvátország csatlakozott az angol és a gánai válogatotthoz a továbbjutók között az E csoportban. A 8 éve ezüstérmes, legutóbb bronzérmes horvátok 2-1-re legyőzték Gánát, így másodikként jutottak tovább, míg az afrikai együttes harmadikként szintén ott lesz a legjobb 32 között. Anglia 2-0-ra nyert a pont nélkül búcsúzó Panama ellen, ezzel pedig megőrizte a csoport elsőséget. A kieséses szakaszban az angolok Kongóval találkoznak, Horvátország Portugáliával mérkőzik meg, Gána pedig Kolumbiával csap össze.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják, ki milyen dalnak örülne. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. A következő kéréssel megyünk most tovább. Sziasztok! A kislányomnak, Emmának szeretnék küldeni egy dalt, aki ma lett 6 éves. Anyu, apu és a cicák Misus nagyon szeret téged. Kedves Emma, mi is sok boldogságot kívánunk neked. Boldog szülinapot!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Sokat nem? Sokat nem. És még több.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem?
3: Sokat nem.
0: Még több.
3: És még több.
4: Start Rádió.
5: Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok! Szeretnék kérni egy dalt a baráti társaságunknak, akik este jönnek át, és a kertben fogunk sütögetni egy nagyot. Üdv Andris, Timi, Zoli és a többiek Békés Csabáról.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Befejeződtek a világbajnokságon a csoportküzdelmek. Nézzük az előző játéknap három csoportjának eredményeit. Ausztria és Algéria is továbbjutott Argentina mögött a J csoportból. A két csapat egymás ellen 3-3-as döntetlent játszott, ami mindkettőjük számára továbbjutást ért. A már korábban csoport első Argentina tartalékos összeállításban is 3-1-re legyőzte a pont nélkül búcsúzó Jordániát. A csereként pályára lépő Lionel Messi 29. világbajnoki mérkőzésén szerepelt és 19. VB gólját szerezte, ezzel tovább javította saját rekordjait. A 8-at döntőbe jutásért Argentina pénteken a zöldfoki köztársasággal találkozik, Ausztria csütörtökön az Európa-bajnok Spanyolországgal játszik, míg Algéria Svájccal mérkőzik. Története során először jutott tovább Kongó a csoportkörből, az afrikai együttes 3-1-re legyőzte az újonc és pont nélkül búcsúzó Üzbegisztánt, méghozzá hátrányból fordítva. Kongó 4 ponttal a K csoport harmadik helyén végzett, ami elegendőnek bizonyult a legjobb 8 csoport harmadik közé kerüléshez. A csoport másik mérkőzésén Kolumbia és Portugália gól nélküli döntetlent játszott, így a dél-amerikaiak végeztek az élen az európaiak előtt. Kolumbia pénteken Gánával, Portugália csütörtökön Horvátországgal találkozik a kieséses szakasz első fordulójában. Horvátország csatlakozott az angol és a gánai válogatotthoz a továbbjutók között az E csoportban. A 8 éve ezüstérmes, legutóbb bronzérmes horvátok 2-1-re legyőzték Gánát, így másodikként jutottak tovább, míg az afrikai együttes harmadikként szintén ott lesz a legjobb 32 között. Anglia 2-0-ra nyert a pont nélkül búcsúzó Panama ellen, ezzel pedig megőrizte a csoport elsőséget. A kieséses szakaszban az angolok Kongóval találkoznak, Horvátország Portugáliával mérkőzik meg, Gána pedig Kolumbiával csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: Rádió Sok Fan is még több. És ma június 28-a, vasárnap van. Sok boldogságot kívánunk Irén és Levente nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Vastag Tamás magyar énekes, de ma ünnepel Rubin Tréka, magyar személyedző, különböző fitness kiadványok, edzésprogramok szerzője. És szintén ma ünnepel Kulcsár Krisztián, magyar vívó is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Sok a szene,
2: sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, estig számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Az amerikai meccsek VIP páholyait azonnal megszállta Hollywood és a nemzetközi elit. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Holland, Halle Berry, Jamie Foxx, Owen Wilson és Sofia Vergara is élőben szurkoltak a stadionokban. Az amerikai rapper Jay-Z is váratlanul feltűnt a pályán Philadelphiában, míg a lelátókon Paris Hilton és a streamer iShowSpeed is fokozták a hangulatot. Ryan Reynolds Torontóban szorítottak a kanadai válogatottnak. David Beckham feleségével, Victoria Beckhammel az oldalán nézte a meccseket, mellettük az NBA ikon Karim Abdul-Jabbar is megjelent. A közösségi médiát és a bulvárlapokat a sztárfocisták partnerei is lázban tartják, Lionel Messi felesége a gyermekeikkel együtt a helyszínen szurkolt az argentinoknak, Cristiano Ronaldo párja, aki Portugália mérkőzésein vonta magára a figyelmet.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

0: Ez a Stolt Rádiósok zene is még több. És ma június 28-a, vasárnap van, nézzünk néhány zenei érdekességet erre a napra vonatkozóan. Például 1986-ban ezen a napon Simply Red Holding Back the Years című dala felkerült az amerikai slágerlista élére. Ez volt a zenekar első amerikai lista vezető sikere. És 2003-ban ezen a napon Beyoncé első szólóslágere, a Crazy Love az Egyesült Királyságban is első helyre került, és ezzel világszerte berobbant szóló karrierje. Ennyit a zenei érdekességekről, és akkor zenélünk most tovább.
1: Sokat nem, sokat
2: nem.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: mondok.
1: Sok a szene,
2: Sport Rádió.
1: És még több. Társadalmi célú reklám.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Sok a szene.
2: Sok a szene.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A 6. labdarúgó világbajnokságán szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrugásból volt eredményes. Első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be. Legutóbb a katari VB utolsó csoportkörében maradt gól nélkül. Teljessé vált a legjobb 32 mezőnye a világbajnokságon. Az első 48 csapatos tornán a 12 csoport harmadik közül a 8 legjobb is továbbjutott a kieséses szakaszba. A szombati játéknapon Gána, Algéria és Kongó biztosította helyét az egyenes kieséses folytatásban, csatlakozva már korábban továbbjutott Bosznia-Hercegovinához, Ekvádorhoz, Svédországhoz, Paraguayhoz és Szenegálhoz. A csoport harmadikok rangsorát a 4 ponttal és pluszos gólkülönbséggel záró Kongó nyerte, míg a 8. még továbbjutó helyet a 3 pontos Szenegál szerezte meg. A legjobb 32-ről ugyanakkor lemaradt Irán, Dél-Korea, Skócia és Uruguay, amelynek kiesése már pénteken biztossá vált. Az afrikai válogatottak szerepeltek a legeredményesebben a világbajnokság csoportkörében. A 10 afrikai indulóból 9 jutott be a legjobb 32 közé, vagyis a kontinens csapatainak 90%-a folytathatja a kieséses szakaszban. Egyedül Tunézia búcsúzott, míg Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Gána, Kongó, Marokkó, Szenegál és a Zöldfoki szigetek továbbjutott. A második legeredményesebb konfederáció a dél-amerikai volt, a 6 indulóból 5, Argentina, Brazília, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott be, és csak Uruguay esett ki. Az európai csapatok 81%-os mérleggel zártak, a 16 résztvevőből 13 lépett tovább, Csehország, Skócia és Törökország búcsúzott. A CONCACAF zónából a 6 csapat fele jutott tovább, a 3 házigazda az Egyesült Államok, a Kanada és Mexikó egyaránt ott lesz a legjobb 32 között, míg Curaçao, Haiti és Panama kiesett. A leggyengébben az ázsiai és az óceániai szerepelt, az ázsiai 9 indulóból mindössze Japán és Ausztrália jutott tovább, míg Óceánia egyetlen képviselője Új-Zéland kiesett a csoportkör végén. A világbajnokság kieséses szakasza vasárnap este a B csoport második helyén továbbjutó Kanada és az A csoport másodikjaként végző Dél-Afrikai Köztársaság 8. döntőjével kezdődik, melyet magyar idő szerint 21 órától rendeznek Los Angelesben, és meglepő módon ez lesz az egyetlen egy mérkőzés, úgyhogy ma éjszaka talán a világbajnokság során először lehet aludni is. A mérkőzés végeredményével természetesen jelentkezünk holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Startrádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba, Szarvasi út, a TV toronynál.
3: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

adást tart a 98.4-en, most már hivatalos, aki tengerparton él, az tovább él. Az Ohio Állami Egyetem kutatói több mint 66 ezer ember adatait vizsgálták, és kiderült, hogy a vízparti élet nem csak romantikusabb, hanem életmentő is lehet. A tenger mellett lakók átlagosan egy évvel tovább élnek, mint a szárazföldi társaik, de csak akkor, ha nem valami zsúfolt városi folyóparton vagy tónál laknak. Úgy tűnik, a hullámok hangja, a sós levegő és a nyugalom tényleg jót tesz a szívnek, meg a vérnyomásnak is. A tudósok persze óvatosak. Nem azt mondják, hogy költözünk mindannyian Santorinire, bár én személy szerint nem bánnám, hanem hogy a természet közelsége, a tisztább levegés, a lazább életmód bizony-bizony sokat számít.

Nálas tart a 98.4-en, kivel nem fordult már elő, hogy napok óta nem tudott megszabadulni egy dallamtól. Tudod, amikor már a zuhany alatt is az jár a fejünkben, hogy Last Christmas, főleg karácsonykor, hát ez kegyetlen. Nos, az ELTE és a BME kutatói most utána jártak a dolognak, hogy miért ragadnak be a dallamok, és mit árul el ez rólunk. 4300 magyar válaszadóval vizsgálták, hogy a fülbe mászó dallam vajon a kényszeres ismétlés, vagy inkább a különös érzékelési élmények barátja-e. Az eredmény. Azok, akik hajlamosak furcsább dolgokat észlelni, például hallani valamit, amit más nem, vagy kicsit kényszeresebbek, mondjuk háromszor ellenőrzik, hogy elzárták a gázt, azok gyakrabban tapasztalnak dallamtapadást. És nem csak hogy hallják, de közben dobolnak, lábat rázogatnak, sőt még néha elemzik is, miért pont az a szám ment a fejükbe. Az is kiderült, hogy a kényszeresebb emberek inkább szenvednek tőle, míg a kreatívabb, színesebb, fantáziájú típusok inkább élvezik, mintha egy privát koncertet kapnának a saját agyuktól. A tudósok szerint tehát a beragadt dallam nem csak idegesítő, hanem önismereti tükör is lehet. Ha a legközelebb napokig dúdolod a Mamma Mia-t, hát ne bosszankodj, lehet, hogy épp a tudatalattit próbál ritmusban tartani.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok.

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Messi családja megszólalt Jorge állapotáról, orvosi felügyelet alatt lábadozik az argentin klasszis édesapja. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rövid, de sokat mondó közleményben reagált a Messi család az elmúlt órákban megjelent találgatásokra. A család megerősítette, hogy Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, és állapota kedvezően javul. A bejelentés nem csak egy egészségügyi helyzetet tisztázott, hanem határozott üzenetet is küldött. A család szerint a magánjelentés ügyet egyesek nem megfelelő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték az utóbbi órákban. A Messi család hangsúlyozta, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról, a közlemény szerint minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáiktól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak. A nyilatkozatban az is szerepel, hogy amennyiben lesz közölni való friss hír, arról a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül ad majd tájékoztatást. A család az elmúlt órákban terjedő jelentésekre, pletykákra és találgatásokra reagált ilyen egyértelműen. A közlemény célja egyértelműen az volt, hogy lezárja a nem ellenőrzött információk körüli bizonytalanságot, és nyilvánossá tegye a helyzet kizárólag a családhoz köthető hivatalos tájékoztatásból ítélhető meg. A közleményben megfogalmazott hangnem alapján a család különösen fontosnak tartja a diszkréciót és azt, hogy a nyilvánosság tiszteletben tartsa a magánéletet.
3: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos leállás jön a kis benzinkutaknál, pénteken így sok helyen nem lehet majd tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége egynapos bezárással tiltakozik, mert tagjaik állítása szerint nem kapták meg a hatósági árak miatti veszteségeikre korábban ígért kormányzati támogatást. A szervezet egyúttal egy új törvényjavaslat ellen is felemeli a szavát, amely véleményük szerint korlátlan felhatalmazást adna újabb hatósági árak bevezetésére. Július elején érkezik a hazai termesztésű szabadföldi dinnye az üzletekbe, július 5-e és 10-e között pedig már országszerte a boltok polcain lesz a friss magyar áru. A termesztők szerint a tavaszi fagyok idén nem okoztak károkat, így jó hozamra és kiemelkedő minőségre lehet számítani. A szakmai szervezetek a külföldi termékek helyett a hazai dinnye vásárlására ösztönöznek, amely az előzetes becslések szerint az importárukhoz képest körülbelül 200 forinttal lesz drágább. Hétvégétől harmadfokúra emelik a hőségriasztást, az extrém meleg miatt pedig ingyenes vízosztással várja utasait a MÁV és a Volán busz a legforgalmasabb állomásokon. A legmelegebb órákban általában 10 és 17 óra között több nagyvárosban, a vasút és autóbusz állomásokon is osztanak ásványvizet a készlet erejéig. A közlekedési társaság a kiemelkedő hétvégi utasforgalom miatt javasolja a jegyek előre megváltását, a kellemesebb utazás érdekében pedig a modern klímaberendezéssel felszerelt járatok választását kéri. Tilossá válik a zsiráfok, elefántok, medvék és fókák szerepeltetése a hazai cirkuszokban egy új kormányrendelet tervezet szerint, amelyről június 29-éig tart a társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium javaslata megtiltja a vadállatok beszerzését és bemutatását, hogy Magyarország ne legyen a külföldi társulatok menekülőhelye, a korábban megszerzett állatok viszont a tulajdonosoknál maradhatnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában hozom Jimmy Somerville dalát, itt lesz a Heartbeat, érkezik a Churches, az Ohától a Take On Me, és hallhatjuk Mikától a Grace Kellyt is. Kellemes délutánt, jó hétvégét, a Starton az Aerosmith-szel folytatjuk itt a Ragdoll.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A 6. labdarúgó világbajnokságán szereplő Lionel Messi saját csúcsát továbbjavítva immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrugásból volt eredményes. Első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be. Legutóbb a katari VB utolsó csoportkörében maradt gól nélkül. Teljessé vált a legjobb 32 mezőnye a világbajnokságon. Az első 48 csapatos tornán a 12 csoport harmadik közül a 8 legjobb is tovább jutott a kieséses szakaszba. A szombati játéknapon Gána, Algéria és Kongó biztosította helyét az egyenes kieséses folytatásban, csatlakozva már korábban tovább jutott Bosznia-Hercegovinához, Ekvádorhoz, Svédországhoz, Paraguayhoz és Szenegálhoz. A csoport harmadikok rangsorát a 4 ponttal és pluszos gólkülönbséggel záró Kongó nyerte, míg a 8. még tovább jutó helyet a 3 pontos Szenegál szerezte meg. A legjobb 32-ről ugyanakkor lemaradt Irán, Dél-Korea, Skócia és Uruguay, amelynek kiesése már pénteken biztossá vált. Az afrikai válogatottak szerepeltek a legeredményesebben a világbajnokság csoportkörében. A 10 afrikai indulóból 9 jutott be a legjobb 32 közé, vagyis a kontinens csapatainak 90%-a folytathatja a kieséses szakaszban. Egyedül Tunézia búcsúzott, míg Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Gána, Kongó, Marokkó, Szenegál és a Zöldfoki szigetek tovább jutott. A második legeredményesebb konfederáció a dél-amerikai volt, a 6 indulóból 5, Argentina, Brazília, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott be, és csak Uruguay esett ki. Az európai csapatok 81%-os mérleggel zártak, a 16 résztvevőből 13 lépett tovább, Csehország, Skócia és Törökország búcsúzott. A CONCACAF zónából a 6 csapat fele jutott tovább, a 3 házigazda az Egyesült Államok, a Kanada és Mexikó egyaránt ott lesz a legjobb 32 között, míg Curaçao, Haiti és Panama kiesett. A leggyengébben az ázsiai és az óceániai szerepelt, az ázsiai 9 indulóból mindössze Japán és Ausztrália jutott tovább, míg Óceánia egyetlen képviselője Új-Zéland kiesett a csoportkör végén. A világbajnokság kieséses szakasza vasárnap este a B csoport második helyén továbbjutó Kanada és az A csoport másodikjaként végző Dél-Afrikai Köztársaság 8-ad döntőjével kezdődik, melyet magyar idő szerint 21 órától rendeznek Los Angelesben, és meglepő módon ez lesz az egyetlen egy mérkőzés, úgyhogy ma éjszaka talán a világbajnokság során először lehet aludni is. A mérkőzés végeredményével természetesen jelentkezünk holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
4: Start Rádió. Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
3: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
4: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en. Most a kávé rajongókhoz szólok elsősorban, hogyha azt hittük, hogy már mindent láttunk és kóstoltunk, akkor rosszul hittük. Most jön a kávé sajttal. Igen, jól hallottátok, a kávé és sajt egyenlő a káfeusztal. A trend Svédországban indult, és már sorra veszik fel a kávézók az étlapra. A recept zseniálisan egyszerű, a forró kávéba belepakolnak egy adag sajtot. De nem akármilyet, nem a hűtő olyan maradt trapistát, hanem egy különleges finn sajtot, ami rénszarvas tejből készült. A helyek szerint ez a sajtos kávé egyben helyettesíti a tejet és a cukrot, mert a sajt édes kés és jól megszívja magát a kávéval. A végeredmény egy szivacsos, meleg kávé ízű sajtdarab, amit nem csak inni, hanem rágcsálni is lehet. Ez nekem nem hangzik túl jól. A legenda szerint az egészet még a rénszarvas pásztorok találták ki valahol Finnország és Svédország határán, miközben próbáltak életben maradni a hidegben, vagy csak egyszerűen elhagyták a bőgréjüket, és maradt a sajt. Szerintem ez utóbbi. És ha még ez nem lenne elég, a káfeoszt ma már eredet védett európai különlegesség, szóval nem lehet csak úgy bármelyik sarki kávézóban kipróbálni. Szerintem én maradok a klasszikus kávénál, egészségünkre.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Na figyelj, ha vala is azt hitted, hogy a dupla húsos békönös hamburgered a hétvégi grillről luxus, akkor kapaszkodj a buciba. Spanyolországban, Barcelona mellett van egy étterem, ahol egy hamburger 9450 euróba kerül. Ez forintban úgy 3.700.000, tehát nagyjából annyi, amennyiből már vehetnél egy autót. Állítólag a világ három legjobb húsát, Európa legmenőbb sajtját, meg egy olyan szószt tesznek bele, amit valami luxus italból kevertek ki, de hogy pontosan mit, hát az titok. A séfek 8 éven át kísérleteztek, mire tökéletes lett, szóval, ha csak belegondolsz, már az idő is benne van az árban. És most jön a csavar. Hiába lenne meg a pénzed, akkor sem kaphatsz belőle, csak úgy. Meghívó kell hozzá, amit egy titkos listára feliratkozva lehet megszerezni, de az sem jelent semmit, mert ők döntik el, hogy ki méltó a hamburgerre. Hogyha most rákattantál, ne siess, ugyanis leghamarabb jövő februárban lesz újra elérhető. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kudarcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gúlöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem,
2: sokat
0: nem.
2: Tart Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A 27%-os forgalmi adó 5%-ra csökkentését szorgalmazza a hazai zöldség és gyümölcságazat. Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke kifejtette, hogy a lépés segítene kiszűrni a piacról a becslések szerint akár 30%-ot is elérő fekete kereskedelmet, emellett javítaná a hazai termékek versenyképességét a szinte 0%-os áfával behozott importtal szemben. Az árak az elmúlt 15 évben a 3-4-szeresükre emelkedtek, így sokak számára már luxussá vált a zöldség és a gyümölcsvásárlás. Két év után augusztus 20-án újra kinyit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő a külterületi medencékkel együtt. A 2024. szeptemberében leégett komplexum újjáépítése során nem csak a tűzkárokat hárították el, hanem teljes modernizációt is végrehajtottak. A munkálatok során megújult az épületgépészet, a légtechnika és a villamos hálózat, valamint padlófűtést építettek ki a fürdő csarnokokban és a barlangjáratokban. A fejlesztés az önkormányzati források és az adományok mellett közel 1,3 milliárd forint kormányzati támogatásból valósult meg.

sárgaságbetegség hatásainak kompenzálására. Az alföldi asszály miatt Magyarország 10,8 millió eurós uniós támogatást kapott, amiből a tervek szerint hektáronként 20-25 ezer forint általánytámogatást kaphatnak, az igazoltan legalább 30%-os hozzá.

0: ki a fertőzöttségi küszöböt. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán. Még ebben az órában hozom az Everything But The Girl-től a Missing című dalt. Itt lesz majd Jamiroquai és a Cosmic Girl. Jön John Newman a Come and Get It című dallal, és a Duran Duran a Notorious-szal. Kermes délutánt hallgass a Startot, benne a Depeche Mode-ot, itt a Question of Time.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
2: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
2: Start Rádió. Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
1: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: A sulinak vége, és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

házas tart a 98.4-en, hivatalosan is a világ legviccesebb népei közé tartozunk. Egy nemzetközi felmérés szerint a magyarok a 10. helyen végeztek a humor versenyben 30 ország közül. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy nem ért minket, lehet, hogy csak lassabban dolgozza fel a poénjainkat. A kutatók egyébként 6000 emberrel töltöttek ki egy hatalmas kérdőívet, és kiderült, hogy mi magyarok imádjuk a fekete humort, az iróniát, meg azt a fajta szarkazmust, amitől más nemzetek néha csak néznek, mint halaszatyorban. A pontszámunk 70,55% lett a maximális 112-ből, szóval elég jól állunk, és külön dicséretet kaptunk azért, mert nem félünk magunkon nevetni, sőt, néha még azon is, amin nem kéne.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
9: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

Kedves Tarca, 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ha valaha is panaszkodtál, hogy hosszú a neved, akkor figyelj, mert ezután biztos, hogy nem fogsz. Egy új-zélandi ember, bizonyos Lawrence Watkins úgy döntött, hogy megcsinálja a rekordot, szó szerint bevonult a hivatalba és kért magának 2253 darab kereszt nevet. Igen, jól hallottad, 2253, a név annyira hosszú lett, hogy 6 oldal kell hozzám, ha A4-es papírra normál betűmérettel akarod kinyomtatni. Akad benne mindenféle név A-tól Z-ig, sőt volt köztük olyan is, hogy azért 2000, mert hát miért ne? A hivatal először ugye csípőből elutasított az egészet, de Watkins nem adta fel, egészen a legfelsőbb bíróságig ment, ahol végül kimondták, hogy rendben viselheti ezt a 6 oldalnyi nevet. És hogy miért csinálta? Egészen egyszerű az oka. Azt mondta, hogy mindig is rajongott az ilyen furcsa Guinness rekordos ötletekért. Hát ez az ember tényleg névben szerzett magának nevet.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
2: nem.
0: És még több.
2: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, sziasztok, 6 óra ez a Start a 98.4-en. Marecki Zoltán, még nem sokára itt lesz az R.E.M. és a Man on the Moon. Hallatjuk ebben az órában a Coldplay, a Riemann és a Johnny Hates Jazz egy-egy dalát. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, benne Rick Astley következik most, itt a Never Gonna Give You Up.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
2: A sulinak vége és berobbant a nyár. Ez azt jelenti, hogy pörög a visszaszámlálás. Augusztus 26-29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál. De figyelem, a diákbérletek már csak június 30-a keddei félig elérhetőek. Vár a nyár legjobb 4 napja. Jegyek és részletek szín.org.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

biztos tart a 98.4-en, kapaszkodj a futócipődbe, mert most kiderült, hogy nem kell napi 10.000 lépést megtenni ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. Egy hatalmas 160.000 ember adatait elemző kutatás szerint napi 7.000 lépés az, ami majdnem megfelezi a korai halálozás esélyét, tehát már ennyivel is rengeteget teszel magadért. A tudósok azt mondják, a 10.000 lépés amúgy csak egy reklámfogás volt az 1960-as évekből, amikor Japánban piacra dobtak egy lépésszámlálót, és valaki kitalálta, legyen a neve 10.000 lépés mérő, és azóta az egész világ szorgosan számol. De most jön a lényeg, a varázslat 7.000-nél történik. Aki ennyit sétál naponta, annak kisebb esélye lesz depressziója, cukorbetegsége, sőt még a demencia kockázata is 38%-kal csökkent, tehát 7.000 lépésről van szó. Szóval, hogyha ma csak 6.999 lépésnél tartasz, akkor egy kör a konyhába, a hűtőig még belefér, és meg is van a napi egészség.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

Budapest tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Rendőrségi akció zajlott a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján, ahol a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda vagyonvisszaszerzési hivatala hajtott végre nyomozati cselekményeket. Az egyetem hivatalos közleménye szerint az intézkedést egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik, és az intézmény teljes körűen együttműködik a hatóságokkal. Pár órával az akció előtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a tisztító tűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz a visszaélések felszámolása érdekében. Történelmi döntést hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amelynek értelmében a jövőben minden olimpikon fejenként 10 000 dolláros támogatásra lesz jogosult. A 140 millió dolláros új támogatási alapból a sportolók az adott ötkarikás játékok után pályázhatnak, elsőként a 2026-os milánói Cortinai téli olimpiát követően. Fűries Balázs, a NOB magyar tagja megerősítette, hogy ez a juttatás független minden más hazai felkészülési támogatástól és eredményességi jutalomtól, így a magyar versenyzőknek is plusz forrást jelent majd. Elindította saját önkéntes alapú mentőszolgálatát a Katolikus Caritas, hogy újabb területen tudjon gyors és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Zagyvari Hárd országos igazgató

0: biztosítását is vállalják. A szolgálat egy speciálisan felszerelt pick-up-pal indul, amely betegszállítást egyelőre nem végez, de minden a sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközt tartalmaz. A kezdeményezésben résztvevő orvosok, ápolók és mentőtisztek mind önkéntes alapon dolgoznak, a működési költségeket pedig közösségi forrásokból és felajánlásokból biztosítják.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a zene?
1: Start Rádió.
2: És még több.
5: És még több.
6: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Hagya Ábris, gitáros, gitártanár. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!

0: Sportrádió. És még több.
1: Hagyja Ábris a vendégünk, gitáros, szervusz, üdvözlünk a stúdióban.
2: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nos, én egyébként utána néztem, mert azt hittem, hogy neked ez egy becenév, ez az Ábris, mert ugye az Ábris, az az Ábrahámnak a beceneve gyakorlatilag. Te Ábrahám vagy?
2: Nem.
1: Na, meséljünk akkor erről egy kicsit, mert ezzel most megleptél.
2: Ábris vagyok, ez egy erdélyi eredetű dolog. A szüleimet kéne kérdezni pontosan, hogy ez honnan jöhetett, de megtetszett nekik.
1: De így is vagy anyakönyvezve, mint Ábris?
2: Így van, amikor születtem egyébként még nem volt naptárba bejegyezve az, hogy névnap vagy valami, de már most van. De egyébként Ábrahám napján tartom a névnapom.
1: Wow, hogyha már szóba hoztuk a szülőket, a kedves szülőket, mesélj kérlek a gyerekkorodról, hogy mikor indult neked a zene iránti vonzalmat, szereteted?
2: Na mondjuk ez egy érdekes kérdés, hogy mikor indult maga a vonzalom a zene iránt. Alapvetően a gitár, mint maga, az olyan 6 éves koromban tetszett meg bátyámmal együtt. Gyakorlatilag egyszerre kezdtünk el járni suliba, művészeti suliba, Kovácsházán. Ő volt az, aki először elkezdett, és ő volt, aki kapott gitárt, aztán gyakorlatilag én is ugyanígy kedvet kaptam. Tehát 7 éves voltam, amikor először elkezdtem gitározni. Nagyon gyorsan lement ez a elejé, hogy is mondjam, motiváció.
1: Rájöttél, hogy mégse annyira könnyű, mint amilyennek elképzelted?
2: Hát főleg egy 7 éves gyerek, nyilván én most tanítok is emellett a zenélés.
1: Erről még majd beszélünk.
2: Igen, majd visszatérünk rá. De akkor nagyon jónak tűnt, viszont utána nagyon rájöttem, hogy 7 éves korban elkezdeni egy ilyen hangszert, azért nem olyan egyszerű.
1: Egyébként ugye úgy tartják, hogy minél hamarabb elkezdi a gyerek nem csak a hangszert, hanem bármiféle érdeklődési kört, annál jobb, ugye, mert későbbiek során lehet, hogy nehezebb lesz.
2: Ez biztosan így van, csak maga ez a hangszer egy kicsit szerintem nehéz egy 7 évesek, tehát egyszerűen még nem fejlődött ki úgy az izom, a kéztartások, nem lehet úgy megfogni szerintem a hangszert. Ettől független persze, hozzászokik az ember, meg ahogy nő, legalább hozzánő magához a hangszerhez, tehát egy jó dolog. És visszatérve, elkezdtem 7 évesen, egészen talán 14-5 éves koromig csináltam, klasszikus gitárt tanultam elméletben, gyakorlatban meg, mivel látta a tanárom, hogy nem vagyok a legélesebb kés ilyen téren, nem voltam az a óráról órára készülős típus, tehát bejártam az órákra, arról nem volt probléma, csak igazából ebből kiismerült maga a gitározás, és nagyon hamar rájött, hogy hát valami más is nézzünk akkor, mert ez így nem fog menni, a kottából olvasás és a többi. Úgyhogy elkezdtünk akkordokat nézni, elkezdtünk. Az első ilyen komolyabb akkordos darab az a Jimi Hendrix, a Hey Joe volt. Nyilvánvalóan ez az alapakkordokat megtanította, de nyilvánvalóan nem úgy játszottam, mint a Jimi Hendrix.
1: Világos.
2: A klasszikus gitárom. Egyébként talán 8 évesen kaptam is egy elektromos gitárt. Nagyon sokáig aztán igazából állt otthon. Egészen 16 éves koromig akkor vettem elő ezt a gitárt. Akkor már egy másfél éve szerintem nem is nagyon gitároztam. Abba maradt a dolog. Igazából kijártam a 8 általános, és utána a művészeti suli az abba maradt. Egyszerűen elkezdett érdekel zene. Hallgattam zenét. És ez annyira plusz motivációt adott, hogy el tudtam képzelni magam, mint hogyha de jó lenne gitározni. El tudtam képzelni magam, mint gitáros, és gyakorlatilag meg se tudom mondani. Tehát ez körülbelül legalább egy év eltelt úgy, hogy nagyon szerettem zenét hallgatni. Minden reggel a suliba menet zenét hallgattam. Tancsapdát, AC/DC.
1: Meg mertem volna győződni róla egyébként, hogy ilyen vonalon.
2: Igen. És blues. A másik a blues. Nagyon szerettem a blues-t. Hobót, magyar vonulatban. De aztán külföldi előadók is, nagyon sok Stevie Ray van. Startrádió.

0: Start Rádió.
1: Első zenekarok mikor alakultak, mik voltak ezek? Ha lehet ezekről mesélni, hogyha nem túl kellemetlenek így visszatekintve.
2: Saját zenekar?
1: Aha.
2: Soha nem volt.
1: Nem volt?
2: Nem. Na, volt.
1: De hogy?
2: Érdekes, hogy első zenekarom, amiben gitároztam, az Ektomorf.
1: Amiben most is vagy egyébként.
2: Így van.
1: De ez hogy? Tehát hogy kell elképzelni, meg miért kell elképzelni? Mert ugye általában az szokott lenni, hogy van a gyerek, megtetszik neki valamelyik hangszer, és akkor ahogy tanul, úgy alapítják meg a osztálytársaival az első sulis zenekarokat.
2: Hát igen, alapvetően ez is lett volna bennem, hogy ez de jó lenne. Akkor egy idő után már elkezdett, hát most mit tudom én, 18 éves koromban, 19 éves koromban már nagyon egyre inkább a keményebb vonulat után érdeklődtem. Egyébként az első metal zenekar a Metallica volt, amit nagyon megszerettem.
1: Klasszik.
2: Igen. Gyakorlatilag a belépő dolog, kapudrog a zenében, metalban. Utána Pantera volt, és azon belül Dimebag, aki okay, nagyon megfogott.
1: Igen.
2: És abban az időszakban nagyon gondolkoztam, hogy nagyon jó lenne alakítani egy zenekart, haverokkal, valakikkel, csak nem volt ember.
1: Tehát nem volt potenciális jelentkező, akivel el tudtad volna képzelni ezt a zenekart.
2: Alapvetően Békés Csabán azért már egy kicsit komolyabb vonal volt, mint mondjuk Mezőkovács házán, illetve Mezőegyesen jártam szakiskolába. Békés Csabán egy picit azért már voltak haverok, akik gitároztak. De pont ez az, hogy mi az összes haverom, aki zenész volt, gitározott. Uh-huh. Tehát most egy zenekart nem lehet alapítani 5 gitárossal.
1: Hát figyelj, akusztik formáció hát, maximum.
2: Hát ez az, csak én akkor a Panterát
1: istenítettem,
2: az egy kicsit nehezebb lett volna. Nem volt olyan ismerősöm, aki dobolt volna, nem volt énekes ismerősöm, vagy aki screamelt volna ilyen jellegű zenét. De egyébként ettől függetlenül nem is muszáj Panterában gondolkozni, mert nagyon szerettem mellette tényleg a blues-t is. Tehát akár egy blues zenekart is el tudtam volna képzelni, de nem volt.
1: Voltak-e példaképek, vagy vannak-e példaképek, akár zeneileg zenekarok, akár emberek, lehet privát ember is, akire te felnézel és azt mondod, hogy oké, az ő pályája számomra példa lehet.
2: Nagyon sok van.
1: Na, soroljunk.
2: Nagyon sok van, aki így a évek alatt. Nyilván a kezdeti időszakban zenekarok voltak, egy-két ember volt, aki igazából a maga szólógitározás szempontból az első ember Joe Satriani volt, aki így megfogott, mint zenész, mint gitáros. Ez volt az, ami igazából elvitt abba a vonalba, hogy én szeretnék majd akár egy szóló projektről is beszélgetni, ami majd még később lehet, hogy szó lesz, hogy későbbi terveim, de talán ő volt az első, aztán Magyarországon például Lukács Peta, mai napig nagyon nagy példaérték számomra. Egyszerűen a gitározás, ahogy gitározik, ahogy gondolkozik róla, mellett a Tátrai Tibusz, maga a zenéről való gondolkozás.
1: Felmerült egyébként így, ahogy mesélted így a sulis éveidet, Mezőkovács háza neve, és ugye Farkas Zotya onnan származik.
2: Igen.
1: És akkor meg is van a kapcsolódási pont, hogy hogyan találkoztatok? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy kerültél az Ektomorfba?
2: Első találkozásunk Zolival az úgy volt, hogy gyakorlatilag én megszerettem magát az Ektomorfot, tehát megtudtam, hogy van egy ilyen zenekar, hogy Ektomorf, gyerekkoromban 14-5 évesen, és úristen, hogy ez a gyakorlatilag Mezőkovács, az első hittem először, és külföldön játszanak, mi akár Wakenen, meg külföldi nagy fesztiválokon turnéznak, Amerikába, világszerte, és anyukám egy születésnapi ajándékkép vett nekem egy ilyen csomagot, ilyen rajongói csomagot, póló, nyaklánc, ami ez még azóta is a nyakamban van egyébként. Ekkor lettem olyan 15-6 éves, talán.
1: Kijelenthetjük akkor egyébként, hogy rajongóból váltál zenekari taggá?
2: Igen.
1: Na, ez szuper.
2: Igen. Sokkal találkoztunk először, gyakorlatilag elhozta nekem Zoli ezt a rajongói pakot, csináltunk közös képet.
1: Személyesen még ráadásul?
2: Így van. Wow, hát Kovács házán laktam, tehát neki viszonylag egyszerű volt csak beugrani vele, el is hozta, és meghívott egy próbára, hogy menjek el egy próbára. Kettő próbán voltam, azt hiszem így, az akkori zenekarral. Nagyon élveztem, brutális volt. Akkor még ládák voltak, tehát rendesen tübörgött az egész környék. Nem csak a próbaterem, az egész környék.
1: Gondolom a szomszédok legnagyobb örömére.
2: És gondold el, gyakorlatilag egy kis szobába, vagy kis szoba méretű, ültem a sarokba, kijöttem a próbateremből utána, annyira csengett, annyira zörgött a fülem, hogy egyszerűen már szédültem. Annyira brutális. Ezzel sokkot kaptam szinte az egész élménytől.
1: Hát meg maga az Ektomorf zene is, igen, azért nem egy gyertyafényes vacsorához való, tehát azért azt tegyük hozzá, igen.
2: És ez volt az első ilyen találkozás, utána később később én beköltöztem Békés Csabára, 10 évig itt éltem, aztán most költöztünk évelején vissza Mezőkovácsházára, és itt találkoztunk először edzőterembe, egy edzőterembe jártunk, Zolival egy pár szót beszélgettünk, utána hangszerboltba találkoztunk, éppen egy szakadó eső közepette muszáj volt bemenjek, hogy ne ázzak szét, és levettem egy gitárt a falról, elkezdtem játszani, és így rám nézett egy ismert alapvetően, meg tényleg beszélgettünk már előtte.
1: Meg hát a hangszer volt az gyakorlatilag olyan sokszor, mint egy klubszoba.
2: Hát igen.
1: Egy gyűjtő. Igen.
2: Zoli előszeretettel beül a fotelra, és meséli a történeteket.
1: Igen.
2: És elkezdtem gitározni, és így nézett rám, hogy te tudsz gitározni. Nem volt előtte szó róla alapvetően, hogy én gitározok is, és hát utána úgy láttam, hogy érdeklődik a dolog iránt, hogy meg látja benne a fantáziát, és akkor utána egy edzőterem jegyzés alkalmával odajött hozzám, hogy figyelj már, hogyha bármikor lenne szükségem gitárra, ha van kedved, akkor csatlakoznál? Hát mondom, persze. Jó, hogy majd akkor szól. De hát nyilván egy rajongó szemmel, vagy füllel hallgatva ez ilyen kicsit nevetséges volt, nem nevetséges, de kicsit megmosolyogtatott a dolog, hogy kicsit azt hittem, hogy ez csak egy ilyen bók jellegű, hogy na, tudok gitározni, és akkor utána rá. Nem is olyan sok időt tehetett el. Start Rádió.

0: még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: Hogyan reagáltad le azt a jelenetet, amikor téged fölkért arra? Meg egyáltalán hogy kell elképzelni ezt a jelenetet, hogy Farkas Zotya megkeres téged személyesen, vagy telefonon, vagy hogy?
3: Hát képzeld el azt a szituációt, hogy én otthon péntek este ülök a gépnél, és megcsörren a telefonom. És fölveszem, és beleszól a Farkas Zotya, hogy szia, Zotya vagyok. Tudod, beszéltünk az edzőteremben, hogyha lenne szükségem egy gitárosra, akkor kereslek. Hát hogy most itt a lehetőség, hogy.
2: De most ezt így is spontán?
3: Az abszolút. Pizsomában ültem otthon. Iszogattam a teámat, lassan készültem aludni, és ezt először el se hittem.
2: Kicsit abszurd a helyzet, igen.
3: Mindenképpen. Nem igazán hezitáltam a dolgon ettől független, tehát, hogy persze. Nyilván mondtam neki, hogy beszéljük meg, de őszintén az volt bennem, hogy el sem tudtam képzelni, hogy én azon a szinten vagyok, hogy belépjek a zenekarba. Szóval azért mondtam neki, hogy figyelj, először hallgass meg. Zoli mondta, hogy hát jó, persze, de jó lesz. Nyugodj meg, jó lesz. Jó, de mondom, azért csak találkozunk már előtte, hogy megnézd, hogy gitározok, meg nem tudom.
2: Zotyának egyébként volt tapasztalata veled kapcsolatban? Tehát hallott ő zenélni téged, és az alapján választott téged, ez vagy abszolút zene, vagy emberileg?
3: A hangszerboltos történet. Tehát ez az egy volt, hogy hallotta, hogy gitározok. Lehet, hogy pont akkor játszottam valami Megadetet, vagy Metallicát, vagy valami ilyesmi.
2: Ilyen számára is szimpatikus témát.
3: Igen. Trash metal dolog. Akkor pont abban az időszakban egyébként, amikor felkeresett, viszonylag ilyen visszatérés volt trash metal irányzatba, és lehet, hogy ez is hozzájárult a dologhoz, mert nagyon szerettem a thrash metalt, meg szeretem mai napig a thrash metalt, meg igazából nagyon sok metal stílus, tehát nem csak a thrash. Igazából ennyi tapasztalata volt, tehát az egy alkalom, de bízott a dologban, de nem igazán volt kételje szerintem, de mondta, hogy oké, persze, és gyakorlatilag feladott nekem 4 számot, hogy figyelj, hallgatgast, próbáld meg megtanulni, és akkor két vagy három nap múlva találkozunk. És akkor lényegében én megtanultam azt a 4 számot fülre, és akkor még 8 húros gitáron játszott a zenekar is, és szerintem ez is egyébként azért hozzátett a dologhoz, hogy én már előtte vettem egy 8 húros gitárt, tehát előtte már volt 8 húros gitárom. 2 ember volt, aki ez inspirációt adott, az egyik volt a Ektomorf, mivel hogy ők is 8 húroson játszottak.
2: Minő véletlen.

0: lesznek, és nagyon jó időben, nagyon jó fesztivál, akkor nyilvánvalóan azt nem lehet lemondani. Tehát nem lehet azt mondani akkor, hogy hát bocs, de én most nem érek rá, mert...
1: Világos.
0: De ezek mellett persze, azt mondtam, hogy tehát nem kérdés, hogy vállalom-e.

0: Sportrádió.
1: Mi volt az első közös mozzanatotok? Miután rábólintottál arra, hogy tag legyél?
2: Hát alapvetően az, hogy én tag legyek, már egyből azt mondtam, hogy persze, hogy vállalom. Az első közös élmény, hát nem volt véletlen az, hogy megkeresett, ez egyébként a korona időszakában volt, tehát nem voltak koncertek. Mindenki ilyen online módba váltott. Egy ilyen online koncert kapcsán keresett igazság szerint, meg ezt az elején annyira nem mondta el, mert lehet, hogy nem merte, csak hogy amikor megkeresett, azután már egy hétre rá volt ez a
1: online. Tehát akkor egy heted volt, hogy teljesen begyakorolt a műsort?
2: Egy heten volt 9 számot megtanulni.
1: Azt a mindenit, az igen.
2: És mindez fülre szedtem le, szóval még egy nagyon jó házi feladat volt ilyen téren. Szerencsére azért nagyjából sikerült, aztán össze is játszottuk őket, a számokat, tehát hogyha valami probléma volt, hogy valamit nem jól szedtem le fülre, akkor azt segített Zoli benne, de gyakorlatilag igen.
1: Ismerve Zolit egyébként eléggé temperamentumos sokszor, nem voltak olyan szituációk, hogy mit tudom én, rosszul játszottál valamit, és akkor mit tudom én, neked dobott valamit, vagy ilyesmi? Mert ugye vannak olyan együttesek, és most nem akarok megnevezni senkit se, ugye vannak olyan együttesek, ahol az énekes eléggé, hát hogy is mondjam, hirtelen haragú, vagy nagyon hamar felpöccen, és olyankor akár koncert közben is a zenekari tagokat inzultálja. Nálatok volt-e ilyen?
2: Nem tudom, honnan veszed ilyesmit.
1: Nyilván
2: most itt az elején azért eléggé elnéző volt, tehát voltak hibák nyilvánvalóan, tehát nem kell, tehát nem voltam előtte zenekarban tényleg. Volt egy koncert egyébként, amit játszottam Kondoroson, egyik barátom fölkért, hogy játszak ezelőtt még egy évvel körülbelül, és akkor

0: Ott tényleg csak ilyen beugrós gitáros voltam. Ott 3 napon volt megtanulni a számokat.
1: Na, egyre jobb.
0: Valahogy mindig ilyen alkalmak voltak, hogy tényleg a utolsó pillanatban kértek föl, hogy ilyen kisegítő gitáros, vagy nem is tudom, session gitárosnak. És itt azért nagyon türelmes volt velem Zoli, tehát voltak problémák nyilvánvalóan, de nem volt különösebben úgy szava. Tehát nyilván próbált egyengetni, hogy jó legyen a dolog. Aztán igen, később voltak azért olyan próbák, amikor megemlítette kicsit nagyobb felhanggal, hogy...
1: Igen, meg azt a tipikus angol slang szót is, az F betűset gondolom, egy párszor megemlítettem, mert ugye szokása is, meg hát a legtomor dalszövegekről nem is beszélve, ugye, hogy az F betű, az eléggé sokszor megfordul.
0: Igen, volt ilyen, persze, de az én ismérvem, hogy azért viszonylag nyugodt ember vagyok, tehát annyira nem lehet kihozni a sodromból, azért próbálok én is tényleg alkalmazkodni a dolgokhoz, a zenekarhoz, mindenkihez is, és nem veszem annyira magamra. Tehát, hogyha azt érzem, hogy magamra veszem, akkor inkább próbálok építő jelleggel gondolni ezekre, nem pedig megsértődni. Tehát, hogy nagyon sok olyan zenész van, vagy biztosan van olyan zenész, aki mondjuk lehet, hogy megsértődött volna ezen.
1: Világos.
0: És szerintem azért profi szinten nem nagyon lehet ezeken így megsértődni.
1: Ugye nagyon-nagyon sokszor fordul elő, hogy zenészek, vagy zenekarok, vagy szóló előadók nyomnak jó pár turnét, ugye akár te is a Ektomorfa, illetve mint Ektomorf tag, és egy idő után eljön a arcosságnak a pillanata, amikor a zenész elhiszi magáról, hogy ő a világ közepe. Nálad ezt nem tapasztalom. Egyébként ez az érdekes, mert ugye, ahogy említettem is, már jó pár turnét végignyomtál a fiúkkal.
0: Hát igen, már volt egy 4-5 minimum, nem tudom, egyébként nem számolom őket, de...
1: Hát akkor alapjáraton nem vagy ez az elszállós típus.
0: Hát ennek örülök, hogy így néz ki kívülről a dolog, meg hogy ezt látod meg. Alapvetően én nem érzem magam, hogy elszálltam volna, de hogy ezt most magamon mit érzek, meg hogy kívül mit látnak az emberek, lehet, hogy két külön dolog. De ennek örülök, hogy te ezt látod, és alapvetően nem. Tehát én nem érzem magam semmivel különnek egy átlag embernél. Zenész vagyok. Egyszerűen, tehát nekem ez a hivatásom. Valaki gépészmérnök, valaki doktor, valaki utcaseprő. Tehát most én nekem ez a hivatásom. Én nem érzem azt, hogy bármivel több lennék. Start Radio.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Sokat nem, sokat nem. Még több.
8: És még több.
0: Start Rádió.
9: Arany Máté, az ő zenekarában is voltál, hogyha jól emlékszem.
10: Voltam,
9: jól
10: tudom. Voltam is vagyok.
9: Na, meséljünk erről. Tehát ugye az Ektomorffal párhuzamosan van ez az Arany Mátés projekt.
10: Így van.
9: Hogy találkoztatok? Hogy indult a közös munka?
10: Hú, Mátéval úgy találkoztam, hogy mint gitártanár, gyakorlatilag jelentkeztem hozzá, szerettem volna felvételizni Kőbányára. Egy időszakban ez volt a nagy álmom, hogy legyen belőlem valaki. Gyakorlatilag megint csak visszatérek Lukács Petához akár, hogy ők az első évfolyamosok voltak, akik kikerültek Kőbányára, és utána eléggé is vitték valamire. És valahol ez volt az álmom. Hát Mátéhoz jártam, és tök jó alapokat adott, tök jó megmutatta azt, hogy mi kell oda. Sajnos ez nem sikerült egyébként utána a kőbányai felvételi. Nem sokon múlott, de igazából azt mondták, hogy na figyelj, akkor a Tónoszki Feri azt mondta, hogy na figyelj, gyere föl hozzám Pestre, egy pár órát vegyél, és akkor jó lesz jövőre, meg nem tudom. Hát én abban az időszakban annyira nem voltam ez a nagyon Pestre járós típus, maradjunk annyiba, sőt mai napig nem vagyok, nem a kedvencem ezek a nagyvárosok, illetve Budapest így, és akkor még 17 évesen nem éreztem magamban azt, hogy én bírnám azt a pesti légkört. Így találkoztam Mátéval, gyakorlatilag utána nem beszélgettünk, tehát megszakadt úgymond a kapcsolat, de ismertük egymást, tehát hogy azért gondolom ő is látta az én munkásságomat valamilyen szinten, és később, hát meg nem mondom őszintén, hogy pontosan hogy találkoztunk utána, vagy hogy kérhetett.
9: Nem lepődnék meg, hogyha a hangszerboltban, mert ugye, ahogy azt említettem, az egy szerver, tehát az olyan, mindenki ott találkozik, igen.
10: Szerintem gyakorlatilag kilépett akkor az akkori gitáros tőle, és szerintem így kérhetett föl. De lehet az is, hogy már a premierbe találkoztunk, mert hogy Máté is járt a premierbe, és ő Kőbányára is járt, ugye ezért is kerestem föl emiatt annó, de premierbe jártam utána, mivel nem sikerült a Kőbányait, végigjártam a Békés Csabai zenei vonulatot, és ott, mint gitártanár találkozhattam vele, és így kerülhettem be a zenekarba. Tehát igazából akkor már benne voltam az Ektomorfba. Igazából megkérdezett, hogy nem lenne kedvem. Én igazából nem mondtam egyből rá, hogy igen, de mondtam, hogy akkor jó, nézzünk meg egy próbát, miket játszotok. Nagyon sok saját számot játszottak, de voltak mellette feldolgozások, Kalapács, Pokolgép, magyar vonulat, magyar rock, metal vonulat, és
9: azt mondta, hogy van 3 napod. Azt hittem, hogy nem
10: meg. Érdekes mód, ekkor nem volt ez. Tehát, hogy én úgy emlékszem, hogy akkor nem volt közvetlen koncert, de lehet aztán, hogy megszáfolna. Ebben nincs jó memóriám most így, nem emlékszem.
1: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: A zenekarosdi mellett egyébként te oktatsz is gitárt, és ugye most elsődlegesen nem a reklám a célunk, hanem beszélgetünk. Hogyan indult ez a számodra, hogy te vállalkozó szellemi embereket oktass gitárra?
2: Mindenképpen benne akartam maradni ebbe a gitár dologba, meg zene vonulatba, és igazság szerint nem nagyon láttam más lehetőséget erre. Tehát nem arról volt szó, hogy én mindenáron gitártanár szerettem volna lenni, viszont ettől független ugyanúgy, már most párhuzamosan maga a zenél és mellett ugyanúgy ott van a gitár oktatás, vagy mint zene oktatás a szenvedélyeim között, tehát kifejezetten szeretek tanítani, megvan annak is a sajátosága, illetve én is tanulok, tehát akár az alapokról is lehet szó. Alapvetően úgy jött, nyilván megcsináltam ezt a premier sulit, az adott egy szakmát, amivel tudtam tanítani, és visszatérve a Mátéhoz, ő adta a lehetőséget arra, hogy Kovácsházán taníthassak. Gyakorlatilag ugyanott tanítok most, ahol én annó elkezdtem.
1: Összeért a kör.
2: Igen, illetve ugyanabban az épületben, amiben én jártam általános iskolában.
1: Ude jó, ez
2: tehát, ahova alsósként jártam terembe, most ott tanítok.
1: Mi van akkor, hogyha egy olyan illető megy hozzád tanulni, akarni, szándékozni, akiről azt tapasztalod, hogy hát lehetséges, hogy nem az ő vonala. Tovább csűröd, csavarod, tovább facsarod őt, és akkor megvárod, hogy ő mondja azt, hogy bocsi, én ezt nem folytatom tovább, vagy face-to-face elmondod neki, hogy figyelj, lehet, hogy ez neked nem a te vonalad.
2: Érdekes, mert nem nagyon találkoztam még ilyennel. Tehát alapvetően ugye nyilván a művészeti suliba ott leginkább kicsik vannak, de mellette én magámban is tanítok, tehát otthon is, illetve online is, szabad a dolog mindenkinek, akármilyen korban, akármilyen szinten, tehát a teljesen kezdő is, és nem igazán tapasztaltam olyat, hogy annyira nem ment volna neki, hogy ne fejlődött volna.
1: Vannak különböző technikáid is egyébként, akiről azt tapasztalt, hogy kicsikét úgy nehezebb, tehát mert ugye emberek vagyunk, nem mindenkinek ugyanazok a képességei. Van, akinek könnyebben mennek a dolgok, van, akinek meg nehezebben. Hogyha azt tapasztalt, hogyha egy személynek nehezebben mennek a dolgok, akkor megvannak erre a külön technikáid, vagy mindenkinek egységesen ugyanazt adod?
2: Nem. Alapvetően megvan az alap témakörök, amik alapján haladok. Egyébként erre külön diagramjaim vannak, külön PDF-jeim, tehát akár nyilván ez az online oktatást is elősegíti, hogy egy kicsit könnyebb legyen, mert nyilván van egy videóból, egy telefonról egy kicsit nehezebb átadni a dolgokat, mint személyesen. Tehát ez vannak segítségeim, videóim, amik így plusz anyagot adnak nekik. Személyre szabott. Tehát megvannak az alaptémakörök, de mindenkihez alkalmazkodni kell. Egyáltalán maga a felfogása úgy gondolom mindenkinek egy picit lehet más. Tehát, hogy nem mindenki ugyanúgy közelíti meg a dolgokat. A gitárban nyilván nagyon sok témakör van, nagyon sok dolog, nagyon sok technikai dolog, amit mondjuk lehet, hogy egyik embernek így, vagy másiknak úgy, és akár lehet, hogy ez fizikai tényező is, tehát az egyiknek hosszabb az ujja, másiknak rövidebb az ujja, másik így tartja a pengetőt, másik úgy. Nincsenek aranyszabályok, úgy gondolom. Van egy alap dolog, ami azért jó, hogyha megvan, de nem mondom azt, hogy mindenkinek ugyanúgy kell gitározni, és csak így jó. Ugyanígy nyilván tanulásban is vannak olyanok, akiknek könnyebben megy, van, akinek nehezebben. Most az akkordokra visszatérve, ugye nagyon sok gitárosnak ez a balra is akkordok problémát jelentenek. Van olyan, akivel egy év alatt is nagyon nehéz, vagy lassan haladunk vele. Tehát mondjuk egy év megtanulni, mondjuk egy barrés akkordot lefogni, és van olyan, aki eljött a órámra, soha életében nem fogott barrés akkordot, és egy óra alatt gyakorlatilag tökéletesen lefogta. És ugyanúgy kezdő, ugyanúgy a nulláról indult. Tehát, hogy ennyire változó a dolog. Amit te mondtál, hogy van-e olyan, akinek azt mondtam, hogy figyelj, ezt hagyd abba. Nem volt ilyen soha. Nyilván nem ezt mondom, hogy nincs ilyen, mert biztosan van. Én még nem tapasztaltam ezt, hogy teljesen annyira rossz legyen a dolog. Ha van olyan dolog, ami nagyon nehezen megy, akkor lehet, hogy egy picit más irányból közelítem meg, hogy más dolgot kezdünk el venni. Nyilván most egy szakmába belemenve bar is akkor nem bar is akkordot nézek először, hanem mondjuk egy quint akkordot, power akkordot, ami már egy picit mindjárt egyszerűbb, és mondjuk, hogyha metáról van szó, nem minden esetben kell nekünk bar is akkordot megtanulni. Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több. Sportrádió.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Sportrádió.
5: Sportrádió. Mi a véleményed arról, ugye van az az általános tévképzet, hogyha valaki ilyen nagyon-nagyon horror metált játszik, akkor ugye a laikus hallgató azt mondja, ó, hát ez egy tök egyszerű, ennyi az egész. Tehát ugye te azért nyilván így technikában máshogy látod ezeket a dolgokat.
6: Hát nyilvánvalóan, igen, mondjuk egy Metallica Master of Puppets nem biztos, hogy mindenki le tud játszani egyből. Attól független, hogy persze, hú, hát ez micsoda. Bár alapvetően én azt mondom, hogy azért egy ilyen szám hallatszik, hogy azért annyira nem könnyű. Lehet, hogy van, aki teljesen zéró tudása ilyen, vagy zéró előhallgatása nincsen így a thrash metalról, azt mondja rá, hogy mi ez a zaj. De ettől független azért nyilván technikailag vannak olyan dolgok, ami igenis kihívás.
5: Meg hát ez szerintem nem zenei stílus függő, ugye vannak olyan elektronikus zenei stílusok is, ugye, hogy a laikus azt mondja, ó, hát ez csak zörgés, meg kattogás, pedig technikailag nagyon összetett az egész.
6: Ez biztos így van. Érdekes módon én amúgy nem szeretem annyira az elektronikus zenét. Vannak dolgok, amik tetszenek benne, meg megoldások, vagy akár szintetizátor, vagy szintetizátor szándok, vagy ilyen layerök, amik így a modernek zenében megfognak, vagy akár a 80-as években a szinti szándok, tehát azért ott elég komoly úttörői voltak. De a mai, tehát hogy kifejezetten ilyen technóról beszélünk, annyira nem az én. Ettől függetlenül nem ítélem el a dolgot, tehát nem szeretek így előítéletesen gondolkozni magáról a zenéről.
5: Tehát adja magát a kérdés egyébként, hogy a mai soundokkal, a mai dalokkal, üzenetekkel mennyire vagy kibékülve. Mert ugye akár az Arany Máté zenekaros történet, akár az Ektomorf, az ugye az a klasszik stíluson belül mozog, ugye az Arany Máté inkább ez a Bon Jovi-s, az az ős metal vonal, vagy ős rock metal vonal, az Ektomorf meg ugye az a nagyon kemény thrash metal, de a klasszik formája.
6: Igazság szerint, amikor csatlakoztam a zenekarhoz, akkor kifejezetten ilyen trash éra volt a zenekarba. Aztán a régebbi, illetve most az újabb vonulat, azért inkább mondanám ezt nu metalnak.
5: Ez már brutálisabb egy kicsit.
6: Egy nu metal vonulat, ugye megvannak a nagy nevei alapvetően ennek a vonulat, akár egy Slipknot, akár egy Korn, akár egy most egy kicsit populáris a Linkin Park, de most nem mondtam el mindenkit, tehát vannak ezen kívül még nagyon nagy nevek, vagy akár egy Sepultura, ugye, aki szoktak hasonlítgatni még.
5: Atya világ, igen.
6: Igen, tehát ehhez hasonlít igazság szerint. Tehát trash groove zenekarnak nevezik, vagy trash groove metalnak szokták ezt leírni. Én azt mondanám, nu metal is azért rendesen benne van maga a zeneiségben. Tehát nem egy tiszta trash metalról beszélünk egyébként, nem egy Metallicáról beszélünk, nem egy Megadethről beszélünk, nem erről a sima trash metalról. Tehát mindegyiknek megvan a... Igen, tehát mindegyiknek megvan a maga védjegye, maga hangzása egyébként. Tehát nem, azért egy műfajba belerakni egy zenekart, annyira nem szeretek, mert igazából mindegyiknek megvan a maga hangzása, én úgy gondolom.
0: Sportrádió.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Egy ektomorf brainstorming vagy dalírás mennyire szokott csapatmunka lenni, mennyire csak az Oli?
3: Semennyire nem csapatmunka. Elmondom, hogy általában hogy szokott történni. Általában úgy, hogy Zoli leül, megírja a számokat, demókat, megcsinálja midi dobbal, följátsza még a basszusgitárt is általában, és aztán ez csoportosan el van küldve nekünk, mint zenekar. Csabinak, Ákosnak, hallgatgassuk őket.
2: Szokjátok, barátkozzatok vele, igen.
3: Így van. Nyilván alapvetően, ha lenne olyan dolog, biztos mondhatnánk, nem tudom, hogy mennyire hatna ez rá, hogyha bármi. Egyébként nem nagyon szokott azért olyan lenni, hogy most figyelj, ez nem jó.
2: Tényleg ezt kérdezni is akartam egyébként, hogy mennyire csapatmunka ez, tehát ténylegesen, tehát hogyha mit tudom én, van egy olyan kis mozzanat egy dalban, amit mit tudom, jobban le tudnál játszani, tehát mennyire adhatjátok bele így a saját ötleteteket így a kész produkcióba?
3: Nem nagyon szoktam. Nem.
2: Nem szoktátok, vagy Zoli nem engedi? Most tudom, bocsi Zoli, tehát most ellene beszélünk. Elnézést, Zoli, nem a személyed ellen irányul, csak engem ez érdekel tényleg, hogy mennyire tud csapatmunka lenni ez az egész.
3: Ez egy jó kérdés, mert nem próbáltam ennyire így belemenni a dologba, hogyha mondjuk lett volna olyan, hogy gitárszóló. Ugye én alapvetően szólógitáros vagyok, tehát én nem mondom azt, hogy nem vagyok ritmusgitáros, mert egy szólógitárosnak ugyanúgy kell ritmust is.
2: Persze.
3: Tehát gyakorlatilag mind a kettő dolgot kell művelnie, de én nagyon szeretem a szólógitározást, és mondjuk ilyen téren biztosan jobban játszok, mint mondjuk az Oli, és ez nem nagy képűség akarom mondani, vagy nem. Ő ritmusgitáros. Lehet, hogy ő mondjuk ritmusgitárból vannak olyan dolgok, ami jobb, vagy produktívabb, mondjuk zeneírásból mindenképpen egy Zoli. Jobban összefogja így ezeket a dolgokat, a zeneírást. Nem próbáltam még azt mondani, hogy mondjuk bocs, de nekem nem tetszik ez a szóló, és én már csak azért is az én szólómat szeretném. És...
2: Gondolok itt a saját testi épségedre. Nem viccelek csak. Hogy zajlott az első turné, amin részt vettél?
3: Első koncert egyébként Magyarországon volt, azt hiszem.
2: Tudjuk egyébként, hogy az Ektomorf zenekar az nem csak hazánk határain belül, hanem sőt, inkább elsősorban hát igen, külföldön igen. Tevékeny. Ezért is érdekelt, hogy melyik volt az első ilyen koncertturné.
3: És érdekes módon az első koncert Magyarországon volt. Hát nagyon keveset játszunk Magyarországon, az első pont itt volt Magyarországon, Dunaújvárosban. Korona utáni időszakban, ahogy lehetett koncertezni, gyakorlatilag már az első koncerten akkor ott játszottunk. Nagyon nagy volt a stressz rajtam, arra emlékszem. Nem látszódott valószínűleg. Igen. Tehát, hogy
2: buta kérdés, tudom.
3: Hát igen. Akkor még nem álltam. Tehát gyakorlatilag pár színpadon álltam előtte, de hogy így ilyen semmi jellegű, tehát falunap szint. Ez meg egy metal fesztivál volt, tehát hogy a fogadtatás így a néző között, meg az újongás szempontjából. Rá egy évre lehetett valamikor. Hát az Európa turné volt, ami biztos. Szerintem egy jó 30 napos Európa turné.
2: Merre voltatok? Németország, gondolom.
3: Az volt az valószínűleg a legtöbb, de valószínűleg Franciaország, Belgium, Svájc, Csehország, Ausztria.
2: És hogy viseled az utazásokat egyébként?
3: Az elején azért nehéz volt. Megmondom őszintén, világéletemben utáltam utazni. Tehát, hogy azért elég nehéz ilyen szempontból, de lenyeltem a békát emiatt, hogy én zenész lehessek, meg hogy ezt csinálhassam. Annyira szeretem tényleg, hogy amúgy már most megszoktam ezt az egész utazás dolgot. Nyilván az megint egy teljesen más dolog a turné, illetve a turné buszozás. Mert hogy mondjuk egy fesztiválra elmegyünk egy kis busszal, addig mondjuk 30 napra elmegyünk egy turné busszal, amiben mondjuk 20 ember alszik. Tehát gyakorlatilag amikor nem játszunk, amikor éjszaka van, akkor mi ott alszunk, addig mozog a busz, addig megyünk a következő helyre. És akár koncertek között 800-1000 kilométer is lehet út, addig mi pihenünk a buszba, megérkezünk, és gyakorlatilag soundcheck, vacsora, utána pedig nyomjuk a showt, utána gyakorlatilag kezdődik előre, és ez 30 napon. Általában pár nap szokott lenni ilyen day off, tehát pihenő nap, szinte mindent, tehát még hétfőn is játszunk, minden nap.
0: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Nem régiben jöttetek haza egyébként. Én meséljünk erről a legutóbbi turnéról, hogy ez minek köszönhető volt.
3: Van egy új album, ezt turnéztattuk meg. Gyakorlatilag már a múlt évben egyébként volt egy kisebb turné, egy kéthetes kisbuszos turné. Ez is nagyrészt Németország, de voltak benne kacsingatások is környező országokban. Ez két hétig tartott folyamat, ez pedig egy nagy buszos, turnébuszos, egy hónapos, illetve 24 napos, nem volt teljesen egy hónap, 24 napos turné körül. Út volt. Lemezbemutató turné volt, ugye amit mondtam, volt ez a kéthetes is, az volt a exkluzív lemezbemutató, és akkor utána jött rá az igazi egy hónapos.
2: Ez volt most.
3: Így van. Uh-huh. Lemezbemutató turné. Egyébként ettől független játszunk régi számokat is ilyenkor, tehát hogy nem arról van szó, hogy na most csak az új albumot eljátszuk, hanem a régi klasszikus slágereket is eljátszunk.
2: ez a ti esetetekben ez szörnyen hangzik, igen, hogy sláger, mert igen, ugye hát nem éppen egy ilyen rádió kompatibilis és meg ilyen sláger kompatibilis dologról van szó.
3: Hát igen, sem ennyire. Tehát nem igazán hallottam igaz, bár egyébként nyilvánvalóan a mai világban azért vannak olyan rádiók, amik kifejezetten metállal foglalkoznak, és mondjuk lehet, hogy ott azért előfordulnak, akár Ektomorf is.
2: Visszakanyarodunk ismét a kezdőkorszakodba, ugye amikor bekerültél az Ektomorfba, hogy fogadtad egyébként azt a tényt, hogy felmentek a színpadra, ott áll előtted, vagy előttetek, mit tudom én, hány ezer ember, és akkor titeket ünnepelnek. Számodra ez milyen érzés volt?
3: Szerintem az első ilyen, azt gondolom, egyszerűen csak mosolyogtam, egyszerűen örültem.
2: Tehát felfogtad ott abban a pillanatban, nem, hogy mi történik?
3: Nem, szerintem.
2: Mert
3: nem.
2: Szerintem ez nagyon durva, hogy te, mint kis vidéki városból származó srác, bekerüljél egy nemzetközi szintű zenekarba, és akkor ott van előtted egy csarnoknyi ember, azért ez durva szerintem.
3: Hát igen, meg gondold el, hogy előtte ugye ugyanúgy fan voltam. Tehát ugyanúgy jártam, voltam koncerteken is egyébként. Tehát, hogy amikor még a régi felállás volt, és még nem játszottam benne, egy jó pár koncerten részt is vettem, és hát nyilván benne voltam a pogóban, meg az ugrálásban, meg mindenben. Tehát, hogy tényleg ilyen fan voltam. És akkor utána tényleg ott állna a színpadon, és akár egy-egy olyan fesztiválon, ami talán így a legnagyobb szám, ami fesztiválon volt, 10 000 ember az egész fesztiválon.
2: Wow, az igen.
3: Vagy mondjuk, amikor a Five Fingerrel voltunk arénázni, ott is majd 10 000 ember is arénába. Tehát, hogy az egyszerűen felfoghatatlan igazság szerint. Igazából nem izgulok jobban, amúgy, mint hogyha 100 ember lenne. Mert mondjuk az a 100 ember, hogyha előttem van, az egy klub érzete van, tehát egy klubbulinál mondjuk ott egy ilyen családiasabb.
2: Egy kis bensőséges.
3: Igen. Tehát ott látod az embereket, rájuk tudsz nézni, látod a reakciókat. Azért egy ilyen nagy fesztiválon, ahol több ezer ember van egy aréna bulinál, azért sokkal nehezebb.
2: Egy boly.
3: Hát igen.
2: Start
1: Rádió.

0: és még több.
1: Akkor meséljünk a terveidről, ne az ektomorf terveiről, arról is mesélhetünk, de elsősorban a te személyes terveidről szeretném, hogyha mesélnél, mik a terveid a jövőre nézve.
2: Nyilvánvalóan az ektomorf ugyanúgy megy tovább, nyilvánvalóan Arany Máté ugyanúgy megy tovább, mellette a tanítás ugyanúgy megy tovább, ezt egyébként próbálom minél több magándiákkal csinálni, minél többen akár a suliban is, egyszerűen szeretek tanítani, hát hogy szeretem ezt is, nem csak arról van szó, hogy pénz és hogy én ebből megéljek, hanem egyébként szeretem csinálni. Tehát volt a tanítás, ezt mindenképpen szeretném, hogy minél többen, de mellette készülőben van projekt a Billoggal is, ugye a basszusgitárosunk zenekara ez, gyakorlatilag.
1: Csabi?
2: Így van, az yes. Arany Csabi. A Billoggal tervezünk egy kicsi ilyen új dolgot, még nem mondok semmit, majd kialakul, hogy ebből mi lesz. Illetve saját dolgot is tervezek egyébként.
1: Na, mesélj csak erre.
2: Egy kicsi szóló projektet. Igazság szerint, most visszatérve megint a Lukács Petára, nagyon nagy példakép, nagyon szeretem. Ő szokta ezt mindig mondani, hogy nagyon tervezi a szóló albumot már évek óta. Ugye neki van egy pár, de már évek óta hallom tőle, hogy na most ráveszi magát, és hát valamilyen szinten ugyanígy vagyok ebbe, hogy évek óta tervezem, hogy ráveszem magam, és egyébként vannak már demók, csak egyszerűen nehéz rávennem magam, hogy ezt tovább vigyem. Ugye alapvetően ezt otthon akarom megcsinálni, saját magam mixelni, saját magam masterelni.
1: Ez egy gitáros történet lenne, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Így van. Tehát volt szó akár Joe Satriánról, vagy akár ugye Lukács Petáról is, mint szóló gitáros. Nagyon szeretem az ilyen instrumentális gitárzenés dolgokat. Legyen szó metáról, legyen szó rockról, és valami ilyesmit próbálok majd a jövőben. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb is lesz hozzá időm, energiám, hogy ezt csináljam.
1: Ábris, köszönjük, hogy itt voltál. Sok sikert a továbbiakban.
2: Köszönöm szépen. Start Rádió.

előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
1: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.
3: Még több.
0: És még több.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: Egy

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 28-a vasárnap déli 12 óra van. Semmelweis napi díjátadó zajlott Békésvár megyében. Fiatal könyvtáros kapott rangos szakmai elismerést. Mezőgazdasági gépek gyulladtak ki. Cserebökényi túra a Körösmaros Nemzeti Parkban. Már is mondom a részleteket. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés Vármegyei Területi Szervezete péntek délután Semmelweis napi díjátadó ünnepséget tartott a Békés Csabai Jókai Színház Kamara termében. Az eseményen Vörös Marti Attila, a kamara választási eljárásokért felelős titkára arról beszélt, mit jelent ma Semmelweis Ignác öröksége a szakdolgozók számára. Elmondta, hogy az örökség része az empátia megőrzése a nehézségek ellenére is, a folyamatos fejlődés és szakmai igényesség, a láthatatlan segély kiáltások meghallása, valamint a megoldás központú rendíthetetlen csapatmunka. Semmelweis napi elismerő oklevelet kapott a BMKK több részlege is. Díjazták a Pándi Kálmán Tagkórház invazív kardiológiai ápolási részlegének 11 fős csapatát, az egyes csecsemő és gyermekosztály 15 munkatársát, a dr. Réti Pál Tagkórház traumatológia ortopédia szakrendelésének 9 dolgozóját, valamint a Pándi Kálmán Tagkórház neurológia sztrókosztályának 19 fős közösségét. Az okleveleket a részlegek kijelölt képviselői vehették át. Békés Vármegye alapellátásáért díjat Gémes Marian fogászati asszisztens kapott, a járóbetegellátásért díjat Gyulai Sándor Zoltánné pszichiátriai ápoló és gondozó, Erős Gábor pszichiátriai szakápoló, valamint Pinkelné Bozó Bogdárka ápoló vehette át. A fekvőbeteg ellátásért díjban Matthias Irina diplomás ápoló, Bánki Horváth Dezső diplomás ápoló, Janó Dani Anita ápoló és Mihályné Patai Erika ápoló részesült. A Vármegye kiváló szakdolgozója díjat Pipis Andrea ápoló kapta, míg a kiváló szakdolgozói közösség díját az Orosháza mentőállomás MESZK szakmai versenycsapata érdemelte ki. Mihályné Patai Erika a behír.hu-nak elmondta, hogy több mint 30 éve végzett az egészségügyi szakközében, majd miután 4 fia óvodáskorú lett, visszatért az egészségügyi